0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátás kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazaksz cseppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második teljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok is lehet.

0: Kamu reklám.
1: Verés közben jön, megy a székláb.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Egészségedre!
4: Egészségedre!
5: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető, így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kettől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erő teljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél. Délután már 29-35 fok is lehet.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelöléssel járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető, így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kettől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erő teljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél. Délután már 29-35 fok is lehet.
0: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető, így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az észak-nyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erő teljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk lesz a déli szél. Délután már 29-35 fok is lehet.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Halló, halló.
2: Halló, jó napot.
1: Halló, na végre úgy fejleszik. Jó lenne, ha minél gyorsabban ide jönnének, mert defektet kaptam.
2: Jó. Milyen fészkes fenél?
1: Köszönöm, napot kívánok.
2: Igen. Ja, igen. Csak.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK
2: Fever Show. Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től. A Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Köszönjük szépen! Na ez az a dal, amit még soha nem játszottunk a Sziget nagy színpadán. Most diszkó számokat fogunk el.
1: hobbiradio.hu
2: A rádiót!
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
4: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelöléssel járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erő teljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél. Délután már 29-35 fok is lehet.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. 2 órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma július 28-a kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 21 fok van. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
6: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Ma éjjel táncolik, ez a táncolik, a hűtés táncra fel.
9: Egy műsor.
10: I could have spared my wings and done a thought.
9: ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz dupla jó.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő.
1: Július 28-án köszöntjük Szabolcs nevű kedves hallgatóinkat. A szabolcsok ünnepelnek még július 17-én és szeptember 19-én is. Ez a név egyes feljegyzések szerint magyar eredetű, az Árpád korban már használt, később a 19. században felújított név. A Szabolcs név gyors, felfogású, elemzően gondolkozó személyiség kialakulását segítheti. A név viselői azonban sajnos gyakran szenvednek önbizalom hiányban, becézése Szabolcska, Szabi, Szabika, Szabcsi és Bolcsi. Jeles viselői a névnek Bede Fazekas Szabolcs színész, Fényes Szabolcs zeneszerző, Hajdú Szabolcs filmrendező, Huszti Szabolcs labdarúgó, Kövi Szabolcs fuvolaművész, Szörényi Szabolcs zeneszerző, valamint ön kedves Szabolcs. Ezen a napon köszöntjük még Ada, Adelina, Alina, Bars, Barsz, Botont, Győző, Ince, Nauzika, Szeréna és Viktor nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Yeah! Woo-hoo!
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Server Viktóriával július 28-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1540. július 28-án kivégezték Thomas Cromwellt, 8. Henrik miniszterét. Ugyanezen a napon Henrik feleségül vette 5. feleségét, Catherine Howardot. Maradunk továbbra is a 16. században, 1588. július 28-án a II. Fülöp spanyol király által szervezett 130 hajóból álló hadiflotta, a Győzhetetlen Armada, amellyel Angliát akarta meghódítani, teljesen megsemmisült a La Manche csatornában. A Lord Charles Howard of Effingham és a három tengeri hős, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh és Sir Walter Frobisher vezette angol flotta megvárta, míg a spanyol armada befutott a La Manche csatornába, majd hátba támadta. A spanyol hajózás ezt a katasztrófát nem tudta kiheverni többé. Folytassuk a 18. század közepével. 1750. július 28-án Lipcsében meghalt Johann Sebastian Bach, osztrák zeneszerző, a barokk zene talán legnagyobb mestere. Maradjunk még a 18. században. 1794. július 28-án Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője, guillotine alá került. Folytassuk a 20. század elejével. 1910. július 28-án Banky Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 4 évet lépünk előre. 1914. július 28-án az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború, amihez hamarosan az európai országok mind csatlakoztak. És végül, de nem utolsó sorban, 1929. július 28-án született Jacqueline Kennedy Onassis, egykori amerikai First Lady. John Fitzgerald Kennedy elnök feleségeként újra fogalmazta a First Lady-k szerepét, méltóság teljes eleganciájával, elragadó bájával, egy új irányzatot meghatározó stílusával és lélek jelenlétével, amelyet férje meggyilkolásakor tanúsított. Önök a kalendáriumot hallották, velem Servári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond néki. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. július 28-a, kedd. Akkor az igazak ragyognak majd, atyjuk országában, mint a nap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 36-tól a 43. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld, ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt, elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Elmélkedés. A tanítványok félrevonulnak Jézussal, hogy megértsék a búza és a konkoly példabeszédének mélyebb értelmét. Ez az egyik olyan hasonlat, amelyről Jézus részletes magyarázatot ad. A szántóföld a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly a gonoszság szolgái. Az aratás az idők vége, az aratók pedig az angyalok. A példázat nem ijesztegetésre szolgál, hanem felkelt bennünk egyfajta éberséget és felelősséget. A világban a jó és a rossz sokszor összekeveredik, és néha nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Egyes emberek, helyzetek, döntések külsőre ugyanolyannak tűnhetnek, de a szándék, a gyümölcs, a belső irányultság különbséget tesz. Jézus világossá teszi: Isten nem vak a világ történéseire, és a rossz nem marad örökké következmények nélkül. De a szétválasztást nem bízza ránk, ez nem a mi feladatunk. A mi dolgunk hűséggel növekedni, mint a jó búza, és engedni, hogy Isten országa formáljon bennünket. Az ítélkezés helyett inkább kérdezzük meg: az én szívemben mi növekszik? Jó mag vagyok-e ott, ahol Isten elültetett? A hűséges élet, az irgalmas szó, az álhatatos szeretet, ezek azok a gyümölcsök, amelyek megkülönböztetik a búzát a konkolytól. A példázat záróképe különösen vigasztaló. Az igazak ragyognak majd atyjuk országában, mint a nap. Ez nem költői kép, hanem az örök élet ígérete. Azok számára, akik csendben, hűségesen, gyakran láthatatlanul szolgálták az Urat, elérkezik majd az idő, amikor minden világossá válik. Uram Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága. Tisztítsd meg szívemet, hogy bennem csak a Te jó magod növekedjen. Add, hogy ne akarjak ítélkezni mások felett, hanem növekedjek csendben, hűséggel, bizalommal. Köszönöm, hogy a világ zűrzavarában is kezedben tartod az időt, s egyszer majd a helyére kerül. Segíts, hogy naponta újra elkötelezzem magamat melletted, és életem gyümölcsöt hozzon, amely méltó hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az érelmeszesedés már gyermekkorban megindul? 1986-1996 között 5 kontinens 18 országának részvételével 1339-534 éves, elsősorban baleset következtében elhunyt gyermeket és fiatal felnőtteket vizsgáltak meg. Megállapították, hogy az érelmeszesedés kezdetének első fázisa az erek falában kialakuló zsíros csíkok jelenléte 5 évesen kimutatható, függetlenül az országtól, a klímától, a táplálkozástól és az életmódtól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy gombás zöldséges sertéstarját hoztam önöknek kuktában készítve. Hozzávalók 4 személyre: fél kiló csontozott sertéstarja, 2 evőkanál zsír, 2 nagyobb vöröshagyma, 15 deka gomba, egy sárgarépa, egy nagyobb, egy fehérrépa, 10 deka zöldborsó, egy kiskanál őrölt fekete bors, egy mokkáskanál őrölt köménymag, egy mokkáskanálnyi kakukkfű, só, ízlés szerint. A körettéhez 40 deka tarhonyá és 2 evőkanál olaj. A tarjaszeleteket kissé kiklofoljuk és kisebb szeletekre vágjuk. A finomra vágott vöröshagymát a kuktában hevített zsíron megdinszteljük. Rátesszük a hússzeleteket, jól lepirítjuk, majd fölengedjük körülbelül fél deci vízzel. Ezután hozzáadjuk a szeletekre vágott gombát, a felkarikázott sárgarépát és fehérrépát, zöldborsót, megsózzuk, fűszerezzük és jól összekavarjuk. Felüntjük körülbelül 3-4 deci vízzel, rázárjuk a kukta fedelét és 15 perc alatt készre pároljuk. Közben a tarhonyát 2 evőkanál olajon megpirítjuk, vízzel felöntjük, sózzuk és gyakori kavargatás mellett készre pároljuk. A tálalótára tesszük, köré halmozzuk a ragút és házi káposztasalátával kínáljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ma július 28-a van, és Szabolcs hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg hazánk területén 21 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1867. A király szentesíti az 1867. 12. törvénycikket, a kiegyezés 69 paragrafusból álló törvényét, ezzel utat biztosítva hazánk kapitalista fejlődésének, a királyság intézményén belül. Az UN gazdasági kiegyezés 10 évenként megújítandó, illetve felmondható. 1870. Létrejön a Fiumei Provizórium Fiume városa, a magyar koronához csatolt külön testként a magyar kormány fennhatósága alá kerül. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma 9 órakor kezdődik a nap a Esélyegyenlőségi magazin című műsorral, melyben Ruzsa Viktor vártja az érdeklődőket. 10 órakor Magyarosi Marianna világjáró műsora következik, ahol az utazások szerelmesei találhatnak új célokat. 12 órakor a déli hírösszefoglaló tájékoztatja a hallgatókat a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától a délután című műsorban interjúk, riportok és kulturális, szociális és közéleti eseményekről hallhatunk érdekes információkat. 16 órakor az Life is Life életmód magazin ad praktikus tanácsokat és érdekességeket. 17 órától a Live World koncert műsorban a legnagyobb külföldi előadók koncertjei kerülnek terítékre. 18 órakor az esti hírösszefoglaló foglalja össze a nap legfontosabb híreit, majd 19 órától Vers, esti mese, kabaré című műsorban kikapcsolódhatunk. 21 órakor ismét Ruzsa Viktor Egyenlő esély című műsorát hallhatjuk, 22 órától pedig Magyarosi Marianna világjáró műsora zárja a napot. Végül 23 órakor Reményik László Ezer arc, ezer talentum című interjú műsorával búcsúzhatunk. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Magyarországon a vegyipari ágazatban történt a legnagyobb mértékű csökkenés a GDP-ben, ami elképesztő kudarcnak tekinthető, hiszen 1750 milliárd forintot költöttek el rá, mégis hatalmasat esett a magyar ipar. Ugyanakkor a magyar befektetők most nem kockáztatnak, hanem a biztos papírokba teszik a pénzt, ami az OTP és a Richter számára is profitot jelentett a kockázatkerülő befektetői hangulatból. Mindeközben a forint kilőtt, ami mögött a globális energiapiaci árcsökkenés kedvez a hazai devizának. Ezzel párhuzamosan komoly kockázatot jelent a vártnál kedvezőtlenebb helyzetben lévő 7-8%-os GDP-arányos hiánnyal küzdő 2026-os költségvetés is, ami azt jelenti, hogy az euró 350 forint lehet újra. Ezzel szemben a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OECD friss jelentése szerint a következő években felgyorsulhat a magyar gazdaság növekedése, de súlyos feltétele lehet, és új ingatlanadót is javasolnak. Ezek az ellentmondásos jelenségek mutatják, hogy a magyar gazdaságban jelenleg sok bizonytalansági tényező van, amelyek hatással vannak a befektetők és a gazdaságpolitika döntéseire. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Beszámoltunk róla, hogy a vietnami válogatott edzője, Kim Sang-sik, nagyon elégedett a csapata teljesítményével, különösen a Myanmar feletti győzelem után. Olvasható portálunkon, hogy a 21. kerületi önkormányzat beiskolázási támogatást biztosít a kerületben élő diákok részére, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a meghatározott összeget. Kiemeltük, hogy a Vakok Szövetsége egy sorozatot indított a látássérült emberek számára adaptált sportágak bemutatására, és beszámoltunk egy olyan sportról is, amely viszonylag kevésbé ismert hazánkban, a vak labdarúgásról. A Lélekbombonok online közösségi programja lehetőséget teremt a látássérült emberek számára, hogy megismerjék a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. További részletek olvashatók a hobbyradio.hu oldalon, ahol megtalálható a látássérültek Békés Csabai körzeti csoport szervezésében szeptember 1-jé dollár egy sorra kerülő egynapos kirándulás programja is. Érdemes ellátogatni a weboldalunkra, ahol számos érdekes cikk és információ várja az olvasókat. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
3: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelöléssel járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátás kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erő teljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok is lehet.
2: Hobby Rádió.
4: Reklám.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a JQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Július 28-a, kedd. Budapesten mától vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért termű egyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv nem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurkói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Egyirányosították a 18. kerületben a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomások felé, több megállót nem érintenek.
2: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsor vezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ma július 28-a van, és Szabolcs hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg 22 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: You need a gentleman?

0: Macho Man.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Július 28-án köszöntjük Szabolcs nevű kedves hallgatóinkat. A Szabolcsok ünnepelnek még július 17-én és szeptember 19-én is. Ez a név egyes feljegyzések szerint magyar eredetű, az Árpád korban már használt, később a 19. században felújított név. A Szabolcs név gyors, felfogású, elemzően gondolkozó személyiség kialakulását segítheti. A név viselői azonban sajnos gyakran szenvednek önbizalom hiányban. Becézése Szabolcska, Szabi, Szabika, Szabcsi és Bolcsi. Jeles viselői a névnek Bede Fazekas Szabolcs színész, Fényes Szabolcs zeneszerző, Hajdú Szabolcs filmrendező, Huszti Szabolcs labdarúgó, Kövi Szabolcs fuvola művész, Szörényi Szabolcs zeneszerző, valamint ön, kedves Szabolcs. Ezen a napon köszöntjük még Ada, Adelina, Alina, Bars, Barsz, Botont, Győző, Ince, Nauzika, Szeréna és Viktor nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Server Viktóriával július 28-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1540. július 28-án kivégezték Thomas Cromwellt, 8. Henrik miniszterét. Ugyanezen a napon Henrik feleségül vette 5. feleségét, Catherine Howardot. Maradunk továbbra is a 16. században, 1588. július 28-án a II. Fülöp spanyol király által szervezett 130 hajóból álló hadiflotta a Győzhetetlen Armada, amellyel Angliát akarta meghódítani, teljesen megsemmisült a La Manche csatornában. A Lord Charles Howard of Effingham és a három tengeri hős, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh és Sir Walter Frobisher vezette angol flotta megvárta, míg a spanyol armada befutott a La Manche csatornába, majd hátba támadta. A spanyol hajózás ezt a katasztrófát nem tudta kiheverni többé. Folytassuk a 18. század közepével. 1750. július 28-án Lipcsében meghalt Johann Sebastian Bach, osztrák zeneszerző, a barokk zene talán legnagyobb mestere. Maradjunk még a 18. században. 1794. július 28-án Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője, guillotine alá került. Folytassuk a 20. század elejével. 1910. július 28-án Banky Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 4 évet lépünk előre. 1914. július 28-án az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború, amihez hamarosan az európai országok mind csatlakoztak. És végül, de nem utolsó sorban, 1929. július 28-án született Jacqueline Kennedy Onassis, egykori amerikai First Lady. John Fitzgerald Kennedy elnök feleségeként újra fogalmazta a First Lady-k szerepét, méltóság teljes eleganciájával, elragadó bájával, egy új irányzatot meghatározó stílusával és lélek jelenlétével, amelyet férje meggyilkolásakor tanúsított. Önök a kalendáriumot hallották, velem Servári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Mózes harmadik könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mondd nékik. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.

0: Jobbi Rádió!
1: 2026. július 28-a, kedd. Akkor az igazak ragyognak majd, atyjuk országában, mint a nap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 36-tól a 43. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld, ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt, elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Elmélkedés. A tanítványok félrevonulnak Jézussal, hogy megértsék a búza és a konkoly példabeszédének mélyebb értelmét. Ez az egyik olyan hasonlat, amelyről Jézus részletes magyarázatot ad. A szántóföld a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly a gonoszság szolgái. Az aratás az idők vége, az aratók pedig az angyalok. A példázat nem ijesztegetésre szolgál, hanem felkelt bennünk egyfajta éberséget és felelősséget. A világban a jó és a rossz sokszor összekeveredik, és néha nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Egyes emberek, helyzetek, döntések külsőre ugyanolyannak tűnhetnek, de a szándék, a gyümölcs, a belső irányultság különbséget tesz. Jézus világossá teszi: Isten nem vak a világ történéseire, és a rossz nem marad örökké következmények nélkül. De a szétválasztást nem bízza ránk, ez nem a mi feladatunk. A mi dolgunk hűséggel növekedni, mint a jó búza, és engedni, hogy Isten országa formáljon bennünket. Az ítélkezés helyett inkább kérdezzük meg: az én szívemben mi növekszik? Jó mag vagyok-e ott, ahol Isten elültetett? A hűséges élet, az irgalmas szó, az álhatatos szeretet, ezek azok a gyümölcsök, amelyek megkülönböztetik a búzát a konkolytól. A példázat záró képe különösen vigasztaló. Az igazak ragyognak majd atyjuk országában, mint a nap. Ez nem költői kép, hanem az örök élet ígérete. Azok számára, akik csendben, hűségesen, gyakran láthatatlanul szolgálták az Urat, elérkezik majd az idő, amikor minden világossá válik. Uram Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága. Tisztítsd meg szívemet, hogy bennem csak a Te jó magod növekedjen. Add, hogy ne akarjak ítélkezni mások felett, hanem növekedjek csendben, hűséggel, bizalommal. Köszönöm, hogy a világ zűrzavarában is kezedben tartod az időt, s egyszer majd a helyére kerül. Segíts, hogy naponta újra elkötelezzem magamat melletted, és életem gyümölcsöt hozzon, amely méltó hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az érelmeszesedés már gyermekkorban megindul? 1986-1996 között 5 kontinens 18 országának részvételével 1339-534 éves, elsősorban baleset következtében elhunyt gyermeket és fiatal felnőtteket vizsgáltak meg. Megállapították, hogy az érelmeszesedés kezdetének első fázisa az erek falában kialakuló zsíros csíkok jelenléte 5 évesen kimutatható, függetlenül az országtól, a klímától, a táplálkozástól és az életmódtól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1867. A király szentesíti az 1867. 12. törvénycikket, a kiegyezés 69 paragrafusból álló törvényét, ezzel utat biztosítva hazánk kapitalista fejlődésének a királyság intézményén belül. Az unátás gazdasági kiegyezés 10 évenként megújítandó, illetve felmondható. 1870. Létrejön a Fiumei Provizórium Fiume városa, a magyar koronához csatolt külön testként a magyar kormány fennhatósága alá kerül. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobbyradio.hu

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. A Hobby Rádió hírei szerint a vietnami válogatott edzője, Kim Sang-sik, nagyon elégedett a csapata teljesítményével, miután legyőzték Myanmart. Beszámoltunk róla, hogy a 21. kerületi önkormányzat beiskolázási támogatást biztosít a kerületben élő diákok részére, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a meghatározott összeget. Emellett kiemeltük, hogy léteznek vak focisták is, akik komolyan űzik ezt a sportot, és a Vakok Szövetsége sorozatot indított a látássérült emberek számára adaptált sportágak bemutatására. Olvasható portálunkon, hogy a Lélekbombonok online közösségi programja lehetőséget teremt a látássérült emberek számára, hogy megismerjék a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. Továbbá a látássérültek Békés Csabai körzeti csoport szervezésében szeptember 1-e $1 kerül sor egy egynapos kirándulásra Budapestre, a fővárosi állat- és növénykertbe. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobbyrádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas és változatos műsorokkal várjuk Önöket. 9 órától Ruzsa Viktor műsorával, az Esélyegyenlőségi magazinnal folytatjuk, amelyben a társadalmi esélyegyenlőség kérdéseiről lesz szó. 10 órakor Magyarosi Marianna utazási műsora, a világjáró következik, amelyben különleges utazási élményekről és helyekről hallhatunk. Délben a déli hírértékelővel tájékozódhatnak a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától a délután című műsorunkban interjúk, riportok és kulturális, szociális és közéleti eseményekről lesz szó. 16 órakor az Life is Life életmód magazin váltja fel a délutánt, amelyben az életmód és a mindennapi élet kérdéseiről lesz szó. 17 órától a Live World című műsorban a legnagyobb külföldi előadók koncertjeit hallgathatják meg. 18 órakor az esti hírértékelővel zárjuk a napot, amelyben a nap legfontosabb eseményeiről, valamint a nap idézetéről, névnapról és évfordulóról is hallhatnak. 19 órától esti mese, kabaré, a nap érdekessége és esti kalandok várnak Önöket. 21 órakor Ruzsa Viktor esélyegyenlőségi magazinja újra képernyőn lesz. 22 órától Magyarosi Marianna világjáró műsora következik, amelyben újabb izgalmas utazási élményekről hallhatnak. Végül 23 órakor Reményik László interjú műsora, az Ezer arc, ezer talentum zárja a mai napot, amelyben különleges emberekről és történetekről lesz szó. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ma, keddön, a napsütéses időnek köszönhetően remek hangulatban indulhat a nap, hiszen a hőmérséklet 22 fok körül van, és a szél is csak enyhén fúj, mindössze 8 km/h sebességgel. Ahogy a nap folyamán haladunk, a hőmérséklet 30 fokra emelkedik, és a napsütés 12 órán át kísér bennünket. Szerencsére az eső esélye 0%, tehát nem kell esernyőt magunkkal vinni. Este a naplemente 20 óra 23 perckor lesz, és a hőmérséklet 21 fokra csökken. A holnapi nap, szerdán hasonlóan szép időre számíthatunk. A hőmérséklet 35 fokig emelkedik, és a napsütés 14 órán át tart. A szélsebesség kissé csökken, mindössze 19 km/h lesz, és az eső esélye továbbra is 0%. A naplemente 20 óra 22 perckor lesz, és a hőmérséklet éjszaka 22 fokra csökken. Csütörtökön, a harmadik napon a hőmérséklet továbbra is magas lesz, 35 fokig emelkedik, és a napsütés 11 órán át tart. A szélsebesség kissé erősödik, 25 km/h lesz, és az eső esélye 4%-ra nő. A naplemente 20 óra 21 perckor lesz, és a hőmérséklet éjszaka 25 fokra csökken. Összességében a következő 3 napban szép, napsütéses időre számíthatunk, ideális lehetőséget adva a szabadtéri programokhoz. 9 órakor Ruzsa Viktor esélyegyenlőségi magazinja következik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
1: Reklám!
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett ál.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést. Ma is napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénknél erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 28-a, kedd. Budapesten mától vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért térmű egyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv nem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Egyirányosították a 18. kerületben a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomások felé, több megállót nem érintenek.

0: Február utolsó hétvégéjén tartják a ritka betegségek világnapját. Ehhez kapcsolódóan az idén 12. alkalommal szervezi meg a ritka és veleszületett rendellenességgel élők szövetsége konferenciáját Szegeden. A program célja, hogy olyan fórumot teremtsen, ahol az érintett érdekcsoportok közösen tudják megvitatni a ritka betegségekkel élők helyzetét. Dr. Pogány Gábort, a ritka és veleszületett rendellenességgel élők szövetsége elnökét az idei konferenciáról, a világnap jelentőségéről Balázs Zsanett kérdezte.
1: Magát a világnapot azt 12 évvel ezelőtt találtuk ki európai ritka beteg szervezetek közösen. Mi a kezdetektől fogva részt veszünk abban, hogy mi legyen az adott program, és most már ezt tényleg rutinszerűen megy, tehát központilag előre kitaláljuk az adott évi témát, utána a Eurordis munkatársai megcsinálják ehhez a megfelelő arculatot, a központi videót, amit mindenki a saját nyelvére utána lefordít. Azért is gondoltuk a legelső alkalommal, hogy ez február végén legyen, mert akkor február éppen 29 napos volt, és akkor úgy döntöttünk, na, hogy ez aztán tényleg egy ritka nap, de aztán belegondolva abba, hogy ez a szökőnap ez csak 4 évente lenne, ezért változtattuk úgy, hogy maga a hivatalos világnap az február utolsó napja, és a rendezvényeket az ahhoz legközelebbi hétvégén szoktuk szervezni.
2: Az idei rendezvény időpontja február 24-e, és a helyszíne Szeged, és a témája?
1: Most két fő téma van. A nemzetközi fő téma az a híd képzés a szociális ügy és az egészségügy között. Ez azért nagyon fontos téma, mert az egészségügyben a ritka betegségek fogalma az már elfogadott. De a szociális ügy az körülbelül ott tart, mint ezelőtt egy 30 évvel az egészségügy, amikor az egészségügyben dolgozók azt mondták, hogy én, mint orvos, foglalkozom a cívbeteggel, a tüdőbeteggel, mindenféle beteggel, miért kell akkor ez a ritka beteg fogalom? Hiszen én nem teszek különbséget a betegeim között. Ezzel szemben a gyakorlat ugye azt mutatja, hogy mivel a ritka betegségekről nincs elég információ, ezért hiába próbál az orvos a legjobb tudása szerint ugyanúgy foglalkozni vele, mint egy gyakori beteggel, mert nem tud. Az információ hiányában nincs hozzáértő szakember, ezért nincs diagnózis évtizedekig, nincs megfelelő ellátás, nincs gyógyszere, nem talál sorstársakra. Ennek az a következménye összességében, hogy ezek a betegek sokkal nagyobb hátrányban vannak, még a gyakori betegekhez képest is. Sajnos pillanatnyilag a tudomány villámgyors fejlődése ellenére ez a rengeteg, mert több mint 8000 féle ritka betegség van, ezeknek a 94%-a még nem gyógyítható, nincs oki terápia, csak tüneti. Bizony, az egészségügy egy idő után jogosan széttárhatja a karját, hogy ezen túl én nem tudok mit tenni. És akkor az életminőség növelése érdekében csak a szociális úgy tud tenni valamit. A másik fő téma pedig a ritka betegségek kutatása, és ennek az apropóját az adja, hogy ezelőtt másfél évvel indult az első magyarországi, tényleg ritka betegségek területére dedikált nagy kutatói program, amiben az összes vidéki egyetem részt vesz, és ennek az eredményeiből lesznek előadások.
2: Amikor már ritka betegségről beszélünk, akkor már ugye tudva levő, hogy az illető személy ritka betegséggel együtt kell, hogy éljen, de hogyan fedezhetők fel, hogyan ismerhetők fel a ritka betegségek?
1: Nagyon nehezen. E tekintetben már jobb a helyzet, mert ezelőtt egy pár évvel még azt mondtuk, hogy a ritka betegségek 75%-a gyermekeket érint. Most már azt mondhatjuk, hogy inkább 50%-ot érint. Ez pedig annak köszönhető, hogy még a hagyományos módszerekkel el lehetett azt érni, hogy egyre többen érik meg a felnőtt kort, hál' Istennek. Ezek mindegyike nagyon komplex tünetegyüttes, az összes szindróma ide tartozik szinte. Mivel a 80%-uk azért ezeknek a betegségeknek genetikai betegség, most, hogy a genetikai analízis az már annyira fejlett, ugye az egész humán genomot most már akár 1000 dollárt dollár alatt is megszekvenáltathatja valaki, tehát egyre inkább haladunk a személyre szabott orvoslás felé, amikor tényleg meg lehet határozni, hogy az adott ritka betegséget pontosan milyen genetikai elváltozás okozza, és akkor van remény arra, hogy azt a genetikai elváltozást célzottan valahogy kijavítsuk.
2: Kiket várnak erre a konferenciára? Érintetteket, szülőket, családokat, szakembereket?
1: Az előbb említetteket mind szeretettel várjuk. Egyszerre lesz egy családi nap mindenféle szórakoztató programmal, ugyanakkor ott lesz több mint 30 betegszervezet és stand, ahol lehet sorstársakra bukkanni, segítséget kapni, lesz művészeti kiállítás, és emellett van a tudományos konferencia, és mindemellé még az idén két új programelem is épült. Az egyik az ifjú szakemberek workshopja, a másik pedig egy kétnapos, úgynevezett, mi ritka maratonnak neveztük el, ahol olyan 30 fiatal szakember fog versenyezni 5-6 csapatban. Egy-egy csapatban lesznek különböző szakterületek képviselői, tehát nem csak orvos, hanem lehet, hogy informatikus, szociális munkás, és így tovább. És a feladatuk az lesz, hogy hogyan tudnának segíteni a ritka beteggel élők életén valamilyen információs technológiai vagy egyéb eszközzel. Sok szeretettel várunk mindenkit, a család minden tagja fog találni hasznos programot magának, tehát Szegeden február 24-én minden információ megtalálható a ritkanap.riros.hu oldalon, reméljük, hogy minél többekkel tudunk találkozni az idén is.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Kamu reklám.
1: Ráadásul az új burkoló lapcsaládok április 30-áig, április 30-áig, április 30-áig. Április soha nem vállalsz, mi? Azt én sem, azt baromira utálom ezt a hónapot. Ráadásul az új burkoló lapcsaládok április 30-áig telefonom van. Most lett volna a legjobb. Ez egy hihetetlen dolog.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Sziasztok!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Az egy púpú tevét az különbözteti meg a két púpútól, aki akarja.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Folytatódik az országos szúnyogírtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogírtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcsat meg Pereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világélvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesac hidat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hidák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Pupos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Ma is gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos derült csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 28-a, kedd. Budapesten mától vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Lajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv nem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurkói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az Eötvös utcai kereszteződést, így az Eötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Derész körút között továbbra sem járható. Egyirányosították a 18. kerületben a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomások felé, több megállót nem érintenek.
0: Hobby Rádió. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban elsőként arról hallhatnak, hogy egészségügyi tájékoztató sorozat indult családoknak. Hamarosan érkezem a részletekkel. Tartsanak velem!
2: Hobby Rádió. Értünk szól!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adását hallják. Egészségügyi tájékoztató sorozat indul családoknak. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Helyin Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Helm Online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel a kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Az aktuális részben szó lesz többek között a nyári vakáció alatti egészséges táplálkozásról, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint arról is, hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket a tápláló és változatos ételek elfogadásában. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, néhány perc múlva pedig arról szólunk, hogy a fájdalom nem a munka természetes velejárója. Tartsanak velem, azonnal jövök vissza a részletekkel egy rövid zeneszünetet követően.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Hobbi Rádió.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő percekben arról lesz szó, hogy a fájdalom nem a munka természetes velejárója. A tartós mozgásszervi panaszok nem csak az egészséget, hanem a munkaképességet is veszélyeztethetik. A rehabilitáció szemlélete azonban azt mutatja meg, hogyan lehet megelőzni, hogy egy fájó hát vagy nyak idővel a munkából való kieséshez vezessen. A derék, nyak vagy válfájdalmat sokan a munkával együtt járó kellemetlenségeknek tekintik, különösen igaz ez azokra, akik egész nap számítógép előtt ülnek, nehéz fizikai munkát végeznek, vagy ugyanazokat a mozdulatokat ismétlik nap, mint nap. A fájdalom azonban nem a munka természetes velejárója. Gyakran olyan figyelmeztető jelzés, amely arra utal, hogy a szervezet terhelhetősége elérte a határát. Egy a Nemzeti Közleménytárban ismertetett 5000 fő bevonásával készült felmérés szerint a magyar munkavállalók 18%-a mozgásszervi panaszok miatt esett ki a munkából az elmúlt évben. A válaszadók több mint fele rendszeresen tapasztal derékfájdalmat, miközben sokan még akkor sem fordulnak szakemberhez. Bár a kutatás egy hazai felmérés eredményeit mutatja be, a jelenség nem tekinthető magyar sajátosságnak. Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO szerint a derékfájás világszerte a rokkantság egyik vezető oka az európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ügynökség, pedig évek óta arra figyelmeztet, hogy a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedések továbbra is a leggyakoribb munkahelyi egészségügyi problémák közé tartozik. Több mint egy fájó derék. A mozgásszervi panaszok hátterében ritkán áll egyetlen ok. Hívják fel erre a figyelmet a szakemberek, hozzáteszik, a fizikai megterhelés, a hosszan tartó ülőmunka, a nem megfelelő munkakörnyezet, az ismétlődő mozdulatok, vagy akár a tartós stressz egyaránt hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz. A probléma azonban nem önmagában a fájdalom, hanem az, amikor az már a mindennapi munkavégzést is befolyásolja. Sokan még ilyenkor is úgy gondolják, hogy amíg el tudják látni feladataikat, addig nincs komoly baj. A munkaképesség azonban nem azt jelenti, hogy valaki ma képes elvégezni a munkáját. Sokkal inkább azt, hogy ezt hosszú távon is biztonságosan a lehető legkisebb egészségügyi kockázat mellett tudja megtenni. Éppen ezért a rehabilitáció más szemszögből közelíti meg a kérdést. Nem azt vizsgálja elsőként, hogy milyen diagnózis vagy korábbi sérülése van valakinek, hanem azt, hogy befolyásolja az egészségügyi állapota a mindennapi életét és a munkavégzését. Egy korábbi műtét vagy egy leleten szereplő diagnózis önmagában még nem mondja meg, hogy valaki milyen munkára alkalmas. Ennél sokkal fontosabb, hogy mennyi ideig tud ülni vagy állni, képes-e rendszeresen emelni, szüksége van-e gyakori testhelyzet változtatásra, vagy hogyan változik a terhelhetősége egy teljes munkanap során. A rehabilitációban dolgozó szakemberek gyakran találkoznak azzal, hogy a munkavállaló maga sem érzékeli pontosan a saját korlátait. Előfordul, hogy valaki egy ülőmunkát ideálisnak tart, ám már egy rövidebb beszélgetés során is láthatóvá válik, hogy a tartós ülés fájdalmat okoz számára. Ilyenkor nem az a legfontosabb kérdés, hogy szeretne-e dolgozni, erre a válasz többnyire igen, hanem az, hogy milyen feltételek mellett képes hosszú távon is megőrizni a munkaképességét. Ez a szemlélet alapvetően különbözik attól, amikor kizárólag a betegséget vagy a diagnózist helyezzük a középpontba. A rehabilitáció célja nem annak bizonyítása, hogy valaki mire nem képes, hanem annak feltárása, hogy milyen képességekre lehet építeni, hogy milyen alkalmazkodással válhat a munkavégzés biztonságossá és fenntarthatóvá. A megelőzés pedig közös felelősség. A mozgásszervi panaszok jelentős része nem egyik napról a másikra alakul ki. Gyakran hosszú időn át ismétlődő terhelés, kedvezőtlen testhelyzet, vagy olyan munkakörülmények állnak a háttérben, amelyeken kisebb változtatásokkal is lehetne javítani. Éppen ezért a megelőzés nem kizárólag az egyén feladata. A munkáltatók sokat tehetnek azért, hogy munkatársaik hosszú távon is megőrizzék munkaképességüket. Az ergonomikus munkaállomás, a megfelelő munkaszervezés, a rendszeres pihenőidők biztosítása, vagy a munkafolyamatok átgondolása nem csupán a dolgozók komfortérzetét javítja, hanem a későbbi egészségkárosodás kockázatát is csökkentheti. Ugyanilyen fontos azonban az is, hogy a munkavállalók időben jelezzék, ha tartós fájdalmat vagy nehézséget tapasztalnak a munkavégzés során. Ebben a folyamatban a foglalkozás egészségügyi ellátásnak is fontos szerepe van. Az alkalmassági vizsgálat ugyan képet ad a munkavállaló adott időpontban fennálló egészségi állapotáról, a munkaképesség azonban az idő múlásával változhat. Ha valakinél új panaszok jelentkeznek, vagy egy meglévő probléma súlyosbodik, érdemes ismét szakemberhez fordulni, hiszen a korai felismerés sok esetben megelőzheti a hosszabb munkából való kiesést. A megelőzés ugyanakkor nem kizárólag a munkahelyen kezdődik. A rendszeres mozgás, az izmok megfelelő erősítése, a testtartásra való odafigyelés és a pihenés egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet jobban alkalmazkodjon a mindennapi terheléshez. Bár ezek egyszerű tanácsoknak tűnnek, hosszú távon jelentős szerepük van a munkaképesség megőrzésében. Fontos még a munkaképesség megőrzése, amely közös érdek. A mozgásszervi panaszokról szóló beszélgetések gyakran a fájdalomnál érnek véget. Pedig a valódi kérdés ennél jóval összetettebb. Hogyan lehet elérni, hogy valaki a panaszai ellenére is aktív maradhasson, és lehetőség szerint minél tovább biztonságosan dolgozhasson? A rehabilitáció erre a kérdésre keresi a választ. Nem azt vizsgálja, hogy ki alkalmas vagy alkalmatlan a munkára, hanem azt, hogy milyen feltételek mellett végezhető biztonságosan egy adott munkakör. Egy kisebb munkaszervezési változtatás, egy segédeszköz, egy ergonomikusabb munkaállomás, vagy a feladatok átalakítása sok esetben elegendő ahhoz, hogy a munkavállaló továbbra is teljes értékű tagja maradhasson a munkahelyi közösségnek. Ez nem csak az érintett ember érdeke, a munkáltatók számára is érték, ha tapasztalt munkatársak megőrizhetik munkaképességüket. A társadalom számára pedig az, ha minél kevesebben kényszerülnek tartósan kiesni a foglalkoztatásból. A munkaképesség megőrzése ezért nem kizárólag egészségügyi vagy munkaügyi kérdés, hanem közös társadalmi felelősség. A legfontosabb üzenet talán mégis az, hogy a fájdalmat nem érdemes természetesnek tekinteni. A szervezet ilyenkor azt jelzi, hogy változtatásra van szükség. Minél korábban történik meg a probléma felismerése és kezelése, annál nagyobb az esély arra, hogy a panaszok ne váljanak tartóssá, és ne veszélyeztessék sem az önálló életvitelt, sem a munkában maradást. A jó rehabilitáció nem azt bizonyítja, hogy valaki mire nem képes, hanem azt, hogy megfelelő támogatással és alkalmazkodással hogyan maradhat aktív, önálló és munkaképes minél hosszabb ideig. Fontos kérdés, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni. Nem minden hát- vagy nyakfájás utal súlyos problémákra, de vannak olyan tünetek, amelyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Ha a fájdalom több héten át fennáll, rendszeresen visszatér, vagy már a munkavégzést és a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti, célszerű orvosi vagy gyógytornászi segítséget kérni. Különösen fontos a mielőbbi kivizsgálás, ha a fájdalomhoz zsibbadás, izomgyengeség vagy mozgáskorlátozottság is társul, illetve ha a panaszok pihenés mellett sem enyhülnek, esetleg fokozatosan erősödnek. Ilyenkor nem csak a tünetek kezelése a cél, hanem annak feltárása is, hogy mi áll a háttérben és hogyan előzhető meg az állapot rosszabbodása. A korai felismerés és a megfelelő kezelés sok esetben segíthet abban, hogy a mozgásszervi panaszok ne váljanak tartóssá. Ez nem csak az életminőség javítását szolgálja, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy az érintett hosszú távon megőrizhesse munkaképességét és aktív életvitelét. Végezetül a felhasznált források, amelyre hivatkozva tudósít a Rehab Portál, a Nemzeti Közleménytár fájdalomban dolgozik az ország című sajtóközleménye. Aztán az Egészségügyi Világszervezet Low Back Pain című kiadványa. Végezetül az Európai Munkahelyi Bizottság és Egészségvédelmi Ügynökség információk a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedésekről. Ez tehát a Rehab Portálon is elérhető. Önöket pedig arra buzdítom, kedves hallgatóink, hogy tartsanak velem. Még néhány percig ugyanis az Esélyegyenlőségi Magazin 2026. júliusi 2. adása szól az önök kedvenc rádiójában, és egy rövid zeneszünetet követően pedig megfejtjük, hogy mit is jelent a digitális fájdalomcsillapítás gyerekeknek Debrecenben. Jövök vissza tehát néhány perc múlva. Hobbirádió.hu

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adásába. Digitális fájdalomcsillapítás gyerekeknek Debrecenben. A virtuális valóság technológiát alkalmazzák a gyermekek fájdalmának és szorongásainak csökkentésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján, adja hírül a Rehab portál. A terápiás célra fejlesztett szoftverekkel működő úgynevezett virtuális, vagyis VR szemüvegek a vérvételek, a varratszedések és más vizsgálatok során terelik el a kispáciensek figyelmét, miközben a beavatkozások hatékonyságát és pontosságát is segítik. Nem játék, hanem orvosi eszköz. A Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján 4 VR szemüveget állítottak szolgálatba. Az eszközökön nem hagyományos videójátékok futnak, hanem a Stanford Egyetem szakemberei által kifejezetten egészségügyi felhasználásra fejlesztett és validált szoftverek. A programokat az egyes beavatkozásokhoz igazították, gerincvízvétel előtt például a gyermek egy víz alatti világban halad előre, miközben ösztönösen előrehajol, éppen abba a testhelyzetbe, amely a vizsgálat biztonságos elvégzéséhez szükséges. A virtuális valóság alkalmazása nemzetközi szinten is az egyik legdinamikusabban fejlődő terület az orvostudomány területén, a hazai gyermekellátásban pedig a Debreceni Egyetem az elsők között vezette be a módszert a mindennapi betegellátásban. Így segíthet csökkenteni a fájdalmat és a szorongást. A VR technológia egyszerre köti le a látást és a hallást, így a gyermek figyelmét szinte teljes egészében a virtuális környezetre irányítja. A szakemberek szerint a szemüveg a szó jó értelmében túlterheli az érzékszerveket, ezért az agynak kevesebb kapacitása marad a fájdalom és a félelem feldolgozására. Ennek következtében a vérvétel vagy más beavatkozás kevésbé megterhelő élménnyé válhat. A módszer nem csak vérvételnél alkalmazható, hanem varratszedésnél, diagnosztikus vizsgálatoknál, valamint olyan beavatkozásoknál,

0: vonatkozások során is, amikor a gyermeknek hosszabb ideig mozdulatlanul kell maradnia. A szülők helyzetét is megkönnyítheti. A klinika tapasztalása szerint a VR szemüveg nem csak a gyermekeknek jelent segítséget, a szülők is nyugodtabbnak érzik magukat, amikor látják, hogy a gyermekük figyelmét sikerül elterelni, és a beavatkozás kevesebb stresszel jár. A gyermekek visszajelzései alapján a virtuális környezet annyira leköti őket, hogy sokan alig érzékelik magát a vizsgálatot. Volt, aki arról számolt be, hogy korábban már napokkal a vérvétel előtt szorongott a VR szemüveg, használata mellett azonban sokkal nyugodtabban élte meg a beavatkozást. Természetesen az orvosok munkáját is támogatja. A Debreceni Egyetem szakemberei szerint a nyugodtabb, együttműködőbb gyermekekkel a vizsgálatok és kisebb beavatkozások is könnyebben, gyorsabban és nagyobb pontossággal végezhetők el. A technológia különösen előnyös lehet olyan helyzetekben, amikor a gyermekeknek hosszabb ideig mozdulatlanul kell maradniuk, például diagnosztikus vizsgálatok vagy kisebb sebészeti beavatkozások során. A módszer jól illeszkedik a gyermekgyógyászat holisztikus szemléletéhez, amely nem csak a testi betegségek kezelésére, hanem a gyermek lelki állapotára és szorongására is figyelmet fordít. Már önmagában az egészségügyi környezet is szorongást válthat ki a gyermekekből, ezért minden olyan eszköz hasznos lehet, amely oldja a feszültséget és segíti az együttműködést. Tudományos vizsgálatokkal is értékelik a módszert. Bár a klinikai tapasztalatok biztatóak, a Debreceni Egyetem a VR technológia alkalmazását tudományos adatgyűjtéssel is követi. A kutatók fájdalom és szorongás mérőskálák, valamint kérdőívek segítségével vizsgálják, hogy a digitális fájdalomcsillapítás milyen mértékben javítja a gyermekek komfortérzetét és együttműködését. A cél, hogy a kedvező első tapasztalatokat objektív tudományos eredmények is alátámasszák, és pontos képet adjanak arról, milyen szerepet tölthet be a virtuális valóság a gyermekek ellátásában. Számol be róla a Rehab portál. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi 2. adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot, tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast csatornákon is, például az Apple Podcast-ben, illetve a Spotify applikációban is. Ruzsa Viktor vagyok, kérem Önöket, hogy tartsanak velünk legközelebb is, vigyázzanak magukra, szerencsére most kedvezőbb időjárási helyzet van, mint néhány héttel ezelőtt, de azért ügyeljenek magukra, és főképp ne felejtsék el, hogy az UV-sugárzás annak ellenére nagyon magas, hogy a hőmérséklet szempontjából az időjárás most jelentősen kedvezőbb. Használják ki a jó időt, és emellett pedig hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. A viszont hallásra!
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. Ma is napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk. Néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk lesz a déli szél. Délután már 29-35 fok várható.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Július 28-a, kedd. Budapesten mától vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a keleti pályaudvar és a Szent Gellért térmű egyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv nem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurkói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos újra az eredeti forgalmi rendszerint közlekedik. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. egyirányosították a 18. kerületben a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomások felé, több megállót nem érintenek.
0: Hobby Rádió.
2: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
5: Magyarosi Marianna, köszöntöm Önöket. Ezúttal Katalónia fővárosába, Barcelonába invitálom Önöket. A Madriddal állandó rivalizálásban álló 1,6 millió lakosú spanyol város a világ egyik leghíresebb és legizgalmasabb metropolisza. Ez azonban például Rómától vagy a horvát városoktól eltérően nem régi épületeinek és több ezer éves történelmének köszönhető, pont ellenkezőleg Barcelona a modernizmus fővárosa és a 20. századi avantgárd művészet legbátrabb szárny próbálgatásainak helyszíne, valamint a modern várostervezés egyik legjobb példája. Számos látnivalóját a neves építész Gaudi néha meghökkentő alkotásai adják, de a város modernizmusa nem merül ki az épületeiben sem. Az utcalámpák, az erkélyek és Barcelona számos más eleme is ezt a légkört erősítik. Persze a régi Barcelonával is megismerkedhetünk, például a gótikus negyed labirintusszerű, középkori hangulatot árasztó szűk utcáit járva, illetve a városnézés után Barcelona homokos strandjain is megmártózhatunk, bár a közeli Costa Braván sokkal szebb partok vannak. Modernitás, ugyanakkor a hagyományok tisztelete, tengerpart és hegyek, izgalmas látványosságok és változatos időtöltési lehetőségek teszik Barcelonát a világ egyik legizgalmasabb, legsokoldalú városává. A legegyszerűbben repülővel juthatunk el a városba, a fapados légitársaságok meglepően olcsó árakon kínálnak jegyeket, nem mindegy azonban az év mely hónapjában látogatjuk meg a katalán fővárost. Barcelona éghajlata, enyhe mediterrán, ezt a tenger közelsége is befolyásolja. A nyarak melegek, a telek viszonylag enyhék. Nyári napokon a hőmérséklet gyakran haladja meg a 30 fokot, a hőmérő higanyszála néha 35 foknál is többet mutat. Az utóbbi időben a várost súlyos szárazság is sújthatja. Augusztusban, a legmelegebb hónapban még a helyiek is elmenekülnek a hőség elől. Ősszel kellemes, enyhén melengető napsütést élvezhetnek a Barcelonába utazók. A hőmérséklet ilyenkor 15-20 fok körül alakul. A leghidegebb hónap a január, de gyakran még ilyenkor is ki lehet ülni az éttermek kávézók teraszára. A várost az időjárási viszonyok szempontjából talán március és június között, valamint szeptemberben érdemes meglátogatni. Ilyenkor nincs se túl meleg, se túl hideg.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
6: Sziasztok!
7: Kózsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: A katalánok egyszerűen képtelenek csúnya tárgyakat készíteni, legyen az kanális fedő, kocsmaasztal, ajtókilincs vagy épület. Szó, ami szó, híbe-húba megpróbálják, sőt elvétve lepukkant házakat is látni Barcelonában. Összességében azonban a város lenyűgöző, valami kedélyesen buhó furcsaság árad belőle. Robogók és sok turista, enyhén sós levegő, kígyózó formák és ragyogó színek. Elsőre ezek a hívószavak jutnak eszembe a városról, no meg Gaudi, aki olyan Barcelonának, mint Bécsnek Mozart. Kiválóan működik az árukapcsolás, a szuvenír árusok hatalmas pénzeket kereshetnek a jellegzetes, mozaik mintás törülközőkön és mindenféle egyéb, színváltós vagy villódzó gaudis emléktárgyakon. Az építész számtalan alkotása látható Barcelonában, a leghíresebb a La Sagrada Familia. A Szent Család temploma Spanyolországban a leglátogatottabb fizetős turisztikai látványosság, évente több mint 2 millió turista nézi meg belülről. Gaudi élete fűművének tekintette, 1883-ban kezdte el tervezni és 40 évig dolgozott rajta. A Sagrada Familia több mint 100 éve épül már, elkészülte után a világ legmagasabb temploma lesz és 18 toronnyal fog rendelkezni. A tervek szerint 2026-ra Gaudi halálának 100. évfordulójára fejezik be az építést. A Szent Család templomot 16. Benedek pápa 2010. november 7-én szentelte fel és nyilvánította bazilikává. Ebből az alkalomból misét is celebrált, amely a templomban tartott első szentmise volt. Mint Gaudi több alkotása is, a Sagrada Familia is a világörökség része. A bazilika az organikus építészet mintájának számít, de sorolják a szecesszióhoz és a kubizmushoz is. A Szent Család templomához hasonlóan a világörökség része a Güell Park is, amelyet Gaudi eredetileg egy lakóparknak szánt, ám üzletileg sikertelennek bizonyult, olyannyira, hogy senki nem akart itt lakni. Így végül maga Gaudi költözött ide családjával. Az épületek, a sétányok és a lépcsők mind-mind egy rendkívül különös fantáziavilághoz hasonlítanak. Ezt nehéz leírni, ezt mindenképpen látni kell. De nem csak Barcelonában érhetik önöket felejthetetlen élmények, hanem például Egyiptomban is. Folytatódik a Világjáró magazin játéka, amelynek során egy két fő részére szóló egyiptomi utazást nyerhetnek. Lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fős üdülést.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A mai műsorban Barcelonában kalandozunk, nos a csodás látnivalók közt sétálgatva könnyen megéhezhetünk, szerencsére itt minden utcasarkon lehet találni, úgynevezett kockás, abroszos kis vendéglőt. Itt 7-9 euróért mindig van napi menü, ami három fogást, kávét és italt is tartalmaz. Tengeri herkentyűket a piacon érdemes kóstolni, ez a város központjában lévő sétáló utca a La Rambla mellett van. Hatalmas, látványos standok, sosem látott gyümölcsök, zöldségek, sajtok, tojások, húsfélék és még mozgó, égen tartott tengeri halak, rákok kínálnak nagy élményt. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Van itt néhány Laci konyha is, ahol megkóstolhatjuk a helyi specialitásokat, de mivel itt is csak katalánul beszélnek, biztosan sosem tudhatja az ember, mit is eszik, de mindenképpen bizalomgerjesztő, hogy előttünk sütik ki azt, amire éppen rábökünk. Ez persze nem olcsó mulatság, simán ott lehet hagyni 15-20 eurót egy tál különlegességért, ráadásul nehéz helyet kapni a pultnál, ám egyes turisták képesek akár fél órát is átsorogni, míg felszabadul egy hely. A Flasteren, a La Ramblán is érdemes végig sétálni, a pénzcsörrenésre mozgulódni kezdő élő szobrok nagyon érdekesek, de vannak itt komédiások, zsonglőrök és mutatványosok is. Barcelona széles és hosszú sétáló utcáját csodás platánsor szegélyezi, kávézók, butikok, üzletek, trafikok várják a korzúzni vágyókat, de ha nem bírják a tömeget, csak rövid időt töltsenek itt, mert a La Rambla mindig tele van helyiekkel és turistákkal. A modern épületek mellett a középkori emlékeket is felfedezhetjük a gótikus negyednek köszönhetően, ez az óváros központi részén található. Számos középkori épület van itt, de a római időkből származó városfal maradványai is felfedezhetőek. A gótikus negyed egy labirintusra emlékeztet, a szűk, kanyargós utcák terekbe nyílnak, amelyek különleges, igazi középkori atmoszférát adnak a helynek. A turista minden sarkon valamilyen meglepetésbe botolhat, valamilyen érdekességgel találkozhat. Egy templommal, egy palotával, egy múzeummal, egy képtárral, vagy a barangolás közben egy szusszanásnyi pihenésre invitáló tapaszbárral, kávézóval.
2: Hobby rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Barcelona egyik híres nevezetessége a Casa Milà, amely természetesen ismét Gaudí műve, és ugyancsak a világörökség része. Ez volt Gaudí utolsó lakóháza, amelyet egy gazdag textilgyáros megrendelésére tervezett. Ebben az ötemeletes bérházban valósítja meg Gaudí leginkább a természet és az építészet összeolvasztását, olyan, mintha egy lepusztult barlangos hegyet látnánk. A tetőn lévő kémények a szürrealista szoborművészet előfutárainak számítanak. A Casa Milà gyakorlatilag minden ennek az ellenkezője, mint amit szokványos építészetnek ismerünk. Érdekesség, hogy az épületet tervek nélkül csupán vázlatok alapján építették fel. Ha az építészeti csodák sokassága után szeretnénk valami egészen más jellegű szépségben gyönyörködni, ne hagyjuk ki a táncoló vagy mágikus szökőkutakat, amelyek a 213 méteres Zsidók hegyén található. Barcelona ezen része is rengeteg látnivalót kínál. A domb legérdekesebb nevezetessége egy hatalmas 18. századi erődít, de számos park és botanikus kert is van itt. Szintén itt található a Poble Espanyol, egy igen népszerű barcelonai látványosság. Ez gyakorlatilag egy skanzen, amelynek 116 épülete Spanyolország különböző területeinek építészetét mutatja be. No de vissza a szökőkutakhoz. A táncoló zenélő szökőkutak a zene ütemére változtatják színeiket és formáikat. A különböző kutaknál más-más zenéket játszanak, a klasszikustól kezdve a modern, kortárs zenéig. Persze soha nem hiányzik a Montserrat Caballé és Freddie Mercury által énekelt híres Barcelona című szám. A show 15 perces, de nem baj, ha pont lemaradunk a kezdésről, hiszen 15 perc után folytatódik. Érdemes fentről, lentről, középről és több nézőpontból is megtekinteni az előadást. A fantasztikus látvány ráadásul ingyenes, így ez egy olyan látnivaló Barcelonában, amit nem szabad kihagyni. A szökőkút sok mással együtt az 1929-es barcelonai világkiállítás épült, majd az 1992-es olimpiára jelentős mértékben felújították. Az ötkarikás játékokra épült a Tibidabo-hegy tetején álló futurisztikus kinézetű tévétorony is. A 288,4 méter magas, a tengerszint felett 445 méterrel álló torony, 135 méter magasságban lévő tizedik emelete mindenki számára látogatható, így ez Barcelona legmagasabban lévő kilátópontja. Ha összeadjuk, ez azt jelenti, hogy ekkor 580 méterrel vagyunk Barcelona felett. A kilátó szint körpanorámát nyújt, tiszta időben akár 70 kilométerre is ellátni innen. A kilátáson kívül az ide látogatókat Barcelona legrégebbi vidámparkja is szórakoztatja. Nos, egészen biztos, hogy csodás élményekben lesz részük, hogyha ellátogatnak a katalán fővárosba, ám ha mégis melegebb és varázslatosabb tájra vágynak, akkor játszanak a Világjáró magazinnal, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy felejthetetlen, két fő részére szóló egyiptomi nyaralást.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Ellátogatni a világ egyik legnagyobb múltú és legjobb foci csapatának, az FC Barcelonának a stadionjába a csapat szurkolóinak szinte kötelező program, de az együttesért nem rajongók tetszését is bizonyára elnyeri a hely. Az 1957-ben nyílt Camp Nou stadion 99 ezer néző befogadására alkalmas, és ezzel Európa legnagyobb arénájának számít. A futballmérkőzések mellett olyan együttesek és énekesek barcelonai koncertjeinek adott helyet a Camp Nou, mint a U2, a Pink Floyd, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Frank Sinatra vagy éppen Madonna. A stadion túra alkalmával az érdeklődők meglátogatják a múzeumot, a csapat öltözőjét, a futballpályát, ahol a gyepen is sétálhatnak, a tévészobába és egyéb helyiségekbe is bepillanthatnak, végül a kezükbe foghatják a Bajnokok Ligája serleget. A festészet szerelmesei sem maradnak program nélkül, ha Barcelonában járnak. Pablo Picasso több mint 3500 korai munkája, festmények, rajzok, metszetek és kerámiák találhatóak. Barcelona leglátogatottabb és talán legjobb kultúrhelyén, a Picasso Múzeumban, amely már 1963. március 9-e óta fogadja a látogatókat. Bár Barcelona mindig új, mindig izgalmas szépségeket és különlegességeket tartogat, hatalmas élményt jelent átruccanni a közeli Montserratba, amelyet sokan kötelező látnivalónak tartanak. A hegy kolostora és bazilikája is nagyon szép, de a táj az, ami igazán különleges. A hatalmas sziklák gyönyörűek, a kilátás pedig az egyik leglenyűgözőbb látvány, amit az ember élete folyamán láthat. Barcelonai kirándulásunk során a strandolásra is szálljunk némi időt, mártózzunk meg a tengerben. Az aranyhomokos part 4 kilométer hosszan terül el a város mentén. A strandok szépek, jól felszereltek, és hullámlovaglásra is lehetősége van a fürdőzőknek, azonban a nyári napok igen zsúfoltak. A mai műsorban Barcelona lenyűgöző nevezetességeiből nyújtottunk némi ízelítőt. Remélem, kedvet kaptak hozzá, hogy felfedezzék Spanyolország emegyöngyszemét. Ha van kedvük, tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni, no, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre, úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben, akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Egy ember hozott ide. Pokrócba csomagolva. A tegnapi fájdalomtól vajódott a holnap. Áruló volt, lopott áruját próbálta továbbadni. Nem tudhatta, mi értéke van a kincsnek. Csak akart még egyet

Akart még egyet kortyolni, de üres volt már a pohár. A kocsmában talált néhány részeget, kiknek mondhatta, bosszút áll. Te itt maradtál, veszekedve, örökké megalázva, fiatalon, gyötrődve egy lehetetlen lázba. Mezítelenül gurultál ki a pokrócból, és én aranyat találtam, a szépséget és a szörnyeteget, akit mindig kívántam. Egy cédula volt a karodra tűzve, jön majd a következő. Itt maradtál mégis. Veled érkezett az erő. Jöttek havas éjszakák, és jöttek nyári forró délutánok. Jöttek pillanatok, amiket soha nem bánok. Füllett júliusban vártuk az esőt. Esős, szürke októberben csak olvastunk, vagy főztünk, és jött a havas tél, lábunk alatt ropogott a hó, a rügyező fák behajlottak ablakunkba. Szép lett minden évszak, miénk lett az idő. Tudtuk, nagyon nehéz lesz, de nem lesz következő. Az iszonyatok hajnalán boszorkányok sikoltoztak kunyhónk előtt. Te mindig csak egy mosolyt kértél a nagy csaták előtt. Öklendeztem reggelente a bennem letapadt múltat. Farkasok üvöltötték kórusban, ki lesz a következő? És akkor elbújtunk nagy dunyhák alá, mint nagymamáink. Befogtuk egymás fülét, nem lett értelme a kinti ricsajnak. Dörömböltek az ajtón félelmetes szörnyek, de mi csak aludtunk és álmodtunk. Álmodtunk tengereket, lovakat, csendes kicsiny völgyet, és talán, bár tagadtuk, kicsordult. Valamit elvettem tőled, valamit adtam mégis. Féltem felébredni, húztam az időt, de mégis jött egy fényes reggel, kinyitottam szemem, ott voltál melegeddel, kezeddel, szíveddel, s tudtam, nincs következő.

0: műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: 7000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Marad a meleged nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken. Ma is gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos derült, csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Ez a baktérium mindössze 2-4 mikromilliméter nagyságú, mégis rengeteg galibát okoz. Évente több millió esetben okoz ételmérgezést a világon, különösen nyáron. Magyarországon 8-10 ezer között van a bejelentett esetek száma. A pálcika alakú élőlény neve Salmonella. A Salmonella olyan úgynevezett mikroba, ami természetes viszonyok között is előfordul a különböző állatfajokban, elsősorban a házi szárnyasok tojásában és bélcsatornájában. Innen azután az ürülékkel együtt távozik, ezért mindenütt megtalálható, ahova az eljuthat. A szennyvizekben és akár a folyók, tavak vizeiben is. Így elképzelhető, hogy élelmiszerfeldolgozás során jelen van a húsban és a tojásban is. Ezáltal fertőzheti meg az embert.
7: Szalmonellózis többnyire vagy tünetmentes szalmonella hordozásban nyilvánul meg, vagy az esetek egy jelentős részében hasmenéssel, hányással, émeigéssel, rosszul léttel, ez tart 4-5 napot, és ezt követően a betegek gyógyulnak.
6: A szalmonellózis minden korosztályt érint. A gyerekek és az idősek azonban különösen veszélyeztetettek.
7: A legsúlyosabb formája, de szerencsére ez ritka, amikor a tifuszhoz hasonló, hastifuszhoz hasonló nagyfokú láz, hasi fájdalmak, hányás, hasmenés és egyéb tünetek alakulnak ki.
6: A szalmonellák közel 2200 változata ismert, de szerencsére ebből csak 4 veszélyes az emberre. A makacs bacillus ellenálló képessége nagy, de ahhoz, hogy ételmérgezést kapjunk, több dolog együttes összejátszása kell. Mondjuk eredetileg szalmonellával szennyezett állati eredetű élelmiszert nyersen vagy megfőzve, több órás szobahőmérsékleten állás után kell fogyasztanunk.
7: A szaporodásuk ezeknek nagyon gyors, a generációs idő az 6-8 perc, ez azt jelenti, hogy optimális körülmények között egy szalmonella osztódás az 6-8 percig tart, tehát egyből 2, 2-ből 4, és a logaritmus szerint nagyon gyorsan, igen nagy tömegben elszaporodnak.
6: A kis mennyiségű baktérium, amennyi egy friss szalmonellás tojásban található, még nem fertőz. Ahhoz, hogy megbetegedjünk, milliós nagyságrendű bacillusra van szükség. Viszont ennyi már egy egynapos fertőzött tojásban is megtalálható.
7: Az étel elfogyasztását követően a szalmonellák a vékony vélben szaporodnak el. Általában 18-24 óra múltán kezdődnek a tünetek, ugyanis körülbelül ennyi idő kell ahhoz, hogy a gyomron át a vékony vélbe jutott szalmonellák tömegesen elszaporodjanak.
6: Varga János segítségével megvizsgálhattunk néhány olyan jellemző élelmiszert, amelyekben előfordulhat szalmonella baktérium. Fagyi, tojás és nyers csirkehús mintát vittünk a laboratóriumba. Ezek előtte hosszan álltak a nyári hőségben, a szobában. A minták 48 órára egy 37 fokos termosztátba kerültek. Ez az ideális hőmérséklet a baktérium szaporodásához. A mintát 2 nap múlva megvizsgáltuk, de egyikben sem volt szalmonella. Ha lett volna bennük, akkor az ételminta elszíntelenedett volna. A szalmonella mentesség azonban nem általános. A magyar baromfi állomány 95%-a fertőzött. A baktérium kis mennyiségben, a tojáshéján és belsejében, valamint a baromfi húsban található meg. A szárnyasra így nem veszélyes, de az emberre annál inkább. De védekezhetünk ellene. Ennek legfontosabb eleme az állatok szalmonella mentesítése. A tisztán tartáson és fertőtlenítésen túl az állatok ivóvizébe szalmonella elleni vakcinát kevernek. Ez megakadályozza a vad szalmonellák bélben történő megtelepedését és szaporodását. Egy ilyen baktériumfajt tökéletesen kiirtani nem lehet, mert újabb változatok alakulhatnak ki. Ezért folyamatosan ellenőrzik a szalmonella mentesítés eredményét. A szalmonella elleni védekezésben az otthoni személyi és konyhai higiéniének is kiemelkedő szerepe van. Az edényeket, evőeszközöket tisztán kell tartanunk. A tojásokat hűtve kell tárolni, mert a hidegben a baktérium nem tud szaporodni. Mindent alaposan meg kell főzni és sütni, mivel a szalmonellák érzékenyek a magas hőmérsékletekre. És emellett a legfontosabb, hogy nyáron ne együnk nyers tojásból készült ételt.
0: Műsorajánló.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

Tudom és érzem. Tudom és érzem. Petikém, azt hiszem, te is érzed és tudod, hogy lelkünkből szól ez a dal.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágainak. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága közölte, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert hallgattak ki és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az 1999-es óta most először ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa több pontján augusztus 12-én. Teljes napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot rövid időre, éjszakává változtatva a nappalt, és láthatóvá téve a nap koronáját, egy külső légkört, amelyet általában elrejt a ragyogó napfény. A látványos esemény útvonala Izlandot és Észak-Spanyolországot is érinti, míg Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Itthon teljes napfogyatkozás legközelebb 55 év múlva, 2081. szeptember 3-án figyelhetünk meg. Új megközelítéssel segíti egy szingapúri fitness cég az 50 és 70 év közöttieket. Abban segítenek, hogy megőrizzék mozgékonyságukat, fejleszék egyensúlyérzéküket, és magabiztosabbá váljanak a mindennapi helyzetekben. Programjuk különlegessége, hogy a parkour elemeit használja fel egy olyan mozgásformát, amelyet sokan inkább fiatalokkal és látványos akrobatikus mutatványokkal azonosítanak. A speciálisan idősebb korosztály számára kialakított órák azonban nem extrém ugrásokról és veszélyes trükkökről szólnak. A legfontosabb cél a balesetek megelőzése. Ma is napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk néhol erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.
5: Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma július 28-a, kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 12 óra után 28 fok van. Szabolcs nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid szünet után visszatérünk.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Július 28-án köszöntjük Szabolcs nevű kedves hallgatóinkat. A Szabolcsok ünnepelnek még július 17-én és szeptember 19-én is. Ez a név egyes feljegyzések szerint magyar eredetű, az Árpád korban már használt, később a 19. században felújított név. A Szabolcs név gyors, felfogású, elemzően gondolkozó személyiség kialakulását segítheti. A név viselői azonban sajnos gyakran szenvednek önbizalom hiányban, becézése Szabolcska, Szabi, Szabika, Szabcsi és Bolcsi. Jeles viselői a névnek Bede Fazekas Szabolcs színész, Fényes Szabolcs zeneszerző, Hajdú Szabolcs filmrendező, Huszti Szabolcs labdarúgó, Kövi Szabolcs fuvolaművész, Szörényi Szabolcs zeneszerző, valamint ön kedves Szabolcs. Ezen a napon köszöntjük még Ada, Adelina, Alina, Bars, Barsz, Botont, Győző, Ince, Nauzika, Szeréna és Viktor nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Server Viktóriával július 28-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1540. július 28-án kivégezték Thomas Cromwellt, 8. Henrik miniszterét. Ugyanezen a napon Henrik feleségül vette 5. feleségét, Catherine Howardot. Maradunk továbbra is a 16. században, 1588. július 28-án a II. Fülöp spanyol király által szervezett 130 hajóból álló hadiflotta, a Győzhetetlen Armada, amellyel Angliát akarta meghódítani, teljesen megsemmisült a La Manche csatornában. A Lord Charles Howard of Effingham és a három tengeri hős, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh és Sir Walter Frobisher vezette angol flotta megvárta, míg a spanyol armada befutott a La Manche csatornába, majd hátba támadta. A spanyol hajózás ezt a katasztrófát nem tudta kiheverni többé. Folytassuk a 18. század közepével. 1750. július 28-án Lipcsében meghalt Johann Sebastian Bach, osztrák zeneszerző, a barokk zene talán legnagyobb mestere. Maradjunk még a 18. században, 1794. július 28-án Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője, guillotine alá került. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. július 28-án Banky Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 4 évet lépünk előre, 1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború, amihez hamarosan az európai országok mind csatlakoztak. És végül, de nem utolsó sorban, 1929. július 28-án született Jacqueline Kennedy Onassis, egykori amerikai First Lady. John Fitzgerald Kennedy elnök feleségeként újra fogalmazta a First Lady szerepét, méltóságteljes eleganciájával, elragadó bájával, egy új irányzatot meghatározó stílusával és lélek jelenlétével, amelyet férje meggyilkolásakor tanúsított. Önök a kalendáriumot hallották velem, Servári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Mózes harmadik könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nékik. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 28-a, kedd. Akkor az igazak ragyognak majd, atyuk országában, mint a nap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 36-tól a 43. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld, ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt, elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Elmélkedés. A tanítványok félrevonulnak Jézussal, hogy megértsék a búza és a konkoly példabeszédének mélyebb értelmét. Ez az egyik olyan hasonlat, amelyről Jézus részletes magyarázatot ad. A szántóföld a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly a gonoszság szolgái. Az aratás az idők vége, az aratók pedig az angyalok. A példázat nem ijesztegetésre szolgál, hanem felkelt bennünk egyfajta éberséget és felelősséget. A világban a jó és a rossz sokszor összekeveredik, és néha nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Egyes emberek, helyzetek, döntések külsőre ugyanolyannak tűnhetnek, de a szándék, a gyümölcs, a belső irányultság különbséget tesz. Jézus világossá teszi: Isten nem vak a világ történéseire, és a rossz nem marad örökké következmények nélkül. De a szétválasztást nem bízza ránk, ez nem a mi feladatunk. A mi dolgunk hűséggel növekedni, mint a jó búza, és engedni, hogy Isten országa formáljon bennünket. Az ítélkezés helyett inkább kérdezzük meg: az én szívemben mi növekszik? Jó mag vagyok-e ott, ahol Isten elültetett? A hűséges élet, az irgalmas szó, az álhatatos szeretet, ezek azok a gyümölcsök, amelyek megkülönböztetik a búzát a konkolytól. A példázat záróképe különösen vigasztaló. Az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Ez nem költői kép, hanem az örök élet ígérete. Azok számára, akik csendben, hűségesen, gyakran láthatatlanul szolgálták az Urat, elérkezik majd az idő, amikor minden világossá válik. Uram Jézus Krisztus, te vagy a világ világossága. Tisztítsd meg szívemet, hogy bennem csak a te jó magod növekedjen. Add, hogy ne akarjak ítélkezni mások felett, hanem növekedjek csendben, hűséggel, bizalommal. Köszönöm, hogy a világ zűrzavarában is kezedben tartod az időt, s egyszer majd a helyére kerül. Segíts, hogy naponta újra elkötelezzem magamat melletted, és életem gyümölcsöt hozzon, amely méltó hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy az érelmeszesedés már gyermekkorban megindul? 1986-1996 között 5 kontinens 18 országának részvételével 1339-534 éves, elsősorban baleset következtében elhunyt gyermeket és fiatal felnőtteket vizsgáltak meg. Megállapították, hogy az érelmeszesedés kezdetének első fázisa az erek falában kialakuló zsíros csíkok jelenléte 5 évesen kimutatható, függetlenül az országtól, a klímától, a táplálkozástól és az életmódtól.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Prophets. Representing that killer California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love. And if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen.

Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1807. A király szentesíti az 1807-12. Törvénycikket, a kiegyezés 69 paragrafusból álló törvényét, ezzel utat biztosítva a hazánk kapitalista fejlődésének a királyság intézményén belül. Az UNE egy gazdasági kiegyezés 10 évenként megújítandó, illetve felmondható. 1870. Létrejön a Fiumei Provizórium Fiume városa, a magyar koronához csatolt külön testként a magyar kormány fennhatósága alá kerül. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A parlament elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot, amely új fokozatra kapcsolhatja a vagyonvisszaszerzést Magyarországon. Ugyanakkor a kormány keményen odacsap a kiváltságosok kedvenc trükkjének, a megfélemlítő pereknek, és megszüntetheti a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Mindeközben a forint jegyzése gyengült a főbb devizákkal szemben, és a GDP-ben a legnagyobb mértékű csökkenés a vegyipari alágakban történt Magyarországon. Ennek ellenére a magyar befektetők nem kockáztatnak, és inkább a biztos papírokba, például az OTP és a Richter részvényeibe fektetik a pénzt. Ezzel párhuzamosan a gazdasági szakértők aggódnak a magyar ipar teljesítménye miatt, amelybe 1750 milliárd forintot költöttek el, mégis hatalmasat esett. A gazdasági helyzetet tovább bonyolítja a forint gyengülése, amely hatással van a devizában denominált kölcsönök és befektetések értékére. Zene után folytatjuk.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt a Ferencvárosban élő gyermekek szülei számára elérhető támogatási formákról, köztük az iskola kezdési és gyermeknevelési támogatásról. Olvasható portálunkon, hogy a 15. kerületi önkormányzat pályázatot hirdet sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok támogatására, amely a különleges gondozás keretében történő ellátásra, fejlesztő foglalkozások és terápiák költségére fordítható. Emellett a 21. kerületi önkormányzat beiskolázási támogatást biztosít a kerületben élő, nappali tagozaton tanuló diákok részére. Kiemeltük, hogy a támogatás évente két alkalommal igényelhető, a tanulók életkora és osztálya szerint differenciált összegben. A sport területén is voltak érdekes hírek, például a vakfocisták tevékenységéről, amely annak ellenére viszonylag kevésbé ismert hazánkban, hogy közel 20 éve űzi egy maroknyi lelkes vak és gyengén látó sportoló. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai műsorunkban számos érdekes program várja önöket. 13 órától a délután című műsorunkkal folytatjuk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor az Life is Life című életmód magazinunkkal találkozhatnak, majd 17 órától a Live World műsorban a legnagyobb külföldi előadók koncertjeit hallhatják. 18 órától az esti hírösszefoglaló műsorunkkal folytatjuk, amelyben a nap legfontosabb eseményeiről, valamint a nap idézetéről, névnap köszöntőről, évfordulós naptárról és sporteseményekről tudósítunk. 19 órától az Esti Kávé című műsorunkkal folytatjuk, amelyben vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége és esti interjú.
1: Hobby Rádió!

Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ma kedd, a napot gyönyörű napsütéses idővel kezdjük, a hőmérséklet 28 fok körül van, és a szél enyhén fúj, 12 km per órás sebességgel északnyugati irányból. A mai csúcshőmérséklet 30 fok lesz, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 21 fok körül alakul. A nap folyamán 12 órán keresztül élvezhetjük a napsütést, és a UV-index is magas, 7-es értéken áll. A következő napokban a trend hasonló marad, de egyre melegebb lesz. Holnap, szerdán a maximum hőmérséklet 35 fokra emelkedik, míg a minimum 22 fok lesz. A szél kissé gyengülni fog, 23 km per órás sebességre, és továbbra is északnyugati irányból fúj. A napsütéses órák száma 11-re csökken, de továbbra is szép idő várható. Csütörtökön a hőmérséklet tovább emelkedik, a maximum 35 fok lesz, míg a minimum 26 fokra melegszik fel. A szél kissé erősödik, 30 km per órás sebességre, és továbbra is északnyugati irányból fúj. A napsütéses órák száma 10-re csökken, és az eső esélye 4%-ra nő, de továbbra is nagy részt szép idő várható. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a délután című műsorunkkal folytatjuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Vedd elő a répád, és fogd rá a nyuszira.
3: Na gyere, nyuszi.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést. Ma is gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos, derült, csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
0: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Lakatos Norbert 38 éves. 10 évvel ezelőtt egy apró baleset miatt veszítette el látását. Viszonylag sokáig hullámvölgyek között kereste a helyét. Nemrég azonban rátalált a lufi hajtogatásra. Mára ő az egyetlen vak lufi hajtogató, aki nemzetközi vizsgával rendelkezik. A 24.hu interjúja.
7: Lent voltam Szegeden egy kórházba, és ott megírtam egy SMS-t, becsuktam a szemem, megjött az üzenet, a válasz, és mikor kinyitottam a szemet, akkor már nem láttam. Akatos Norbertnak hívnak. Kishassányban vagyok most jelen pillanatban, tehát itt lakom a a szüleimmel. A látásomat 10 évvel ezelőtt veszítettem el. Egy csontágyulladást kaptam egy szögbelépés következtében, és én ugye 91 óta cukorbeteg voltam, és a gyulladás miatt ugye mindig magas volt a cukrom, a magas cukor miatt nem ment le a gyulladás a lábamról, és ez hozott rá a szememre, és az egyik pillanatra a másikra veszítettem el a látásomat. Kerestem egy olyan tevékenységet, amivel ugye hozzá tudok még járulni, hogy saját magamat el tudjam tartani. Elkezdtem lufikat hajtogatni. Katica. Ez egy pudli. Ez egy Garfield. Nem látszik. Az egyik ismerősöm azt mondta, hogy miért nem próbálom meg azt, hogy úgyis jó a kézügyességem, meg ilyen úgy sincs, hogy valaki vakvezető kutyával elmegy egy rendezvényre, és akkor leül és hajtja a rufikat, és ő megtanította az első figurát, és akkor utána többi jött magától. Egy év után szülői ráhatással fölkerültem Pestre, ott volt egy Vercs nevezetű vakok elemi rehabilitációs csoportja, ahol olyan felnőttkorban megvakult embereket próbálnak visszaterelni az életbe, úgymond, hogy megtanítják őket fehérbottal közlekedni a mindennapi életekbe, például főzni, vasalni, mosni, takarítani, számítógépet kezelni. Én például még szőni is megtanultam, tehát szőttem szőnyeget. A úgymond a régi vercsesek, ők ugye elmondták az életüket, hogy volt köztük olyan, aki 4 évig nem mozdul ki, volt, aki 7 évig nem mozdul ki a lakásából, és most harmadik egyetemi diplomáját szerzi, dolgozni jár, fönt lakik Pesten, céget vezet, és akkor gondolkoztam el azon, hogy ha nekik sikerült, akkor nekem miért ne sikerülne. Menjünk, hol az ajtó? Minek állsz? Hát azért megy tovább. Hát mert anya meglátta anyát.
2: Tehát lehet, hogy ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy túl tudja magát tenni ezen a dolgon, de én, mint anya, nem. Tehát ez egy anyának nagyon, nagyon nehéz, hogy nem látja meg, tehát például nem látja meg most ugye a kisunokánkat, a keresztlányát, hogy nem tudja azt, hogy milyen, hogy növekszik. Szóval erről nagyon nehéz beszélni.
7: Talán az első rendezvényen, amikor a gyerekeknek odaadtam a lufit, és ugye rácsodálkoztak arra, hogy hú, a bácsi vak, és mégis hajtogatja a lufikat, és akkor nem egy gyerek odajött, és akkor megsimogatta a kezemet, a lábomat, tehát hogy, és megköszönték, és az olyan jó érzéssel töltött el, és azt mondhatom, hogy tehát a lufi hajtogatásban megtaláltam azt, amit évek óta még látóként sem találtam meg azt, hogy egy olyan munkát találtam meg magamnak, amit imádok csinálni. Úgy szoktam ezt csinálni, hogy elmegyek egy iskolába, van X gyerek, és beszélek a vakságról, beszélek a vakvezető kutyáról, hogyan képzik ki a vakvezető kutyákat, én hogy éltem meg ugye a vakságot, és akkor legutoljára az, hogy hogyan kell egy vakembernek például segíteni, vagy mit nem lehet csinálni, vagy mit lehet csinálni, vagy mit kell csinálni. Mindenhova járok hajtogatni, ahova hívnak. Voltam óvodákba, iskolákba, voltam különböző falunapokon.
8: A fal a bal kezünk fele volt, nem?
2: Igen, most is
8: akkor
2: a bal
8: kezünk. Az a jobb kezünkön van.
2: Ha most erre állunk, akkor bal kezünk felől van a művelődési háznak a fala. És jobb kéz felől pedig jön a patkónak a jobb szára. És az ütőleg...
8: Na jó, nem elbeszélünk egymás mellett.
2: Jó.
8: Itt van a kibaszott patkó. Itt voltunk mi. Ez a művelődési ház, nem?
2: Így van.
8: Ez a jobb szára, ez a bal szára.
2: Így
8: mi
2: van.
8: Most itt megyünk, és
2: így van.
8: Oda be kell mennünk. De most hülyeséget mondok?
2: Itt belül üres, most megyünk itt a száránál, és itt van épület, meg itt is vannak épületek a szárán.
8: És hol jutottunk be a patkó belsejébe? A bánatok.
2: Itt van valaki, már integet, úgyhogy jönnek értünk szerintem.
7: De amikor lufikat hajtogatok, akkor a gyerekek várják a lufit, de van úgy, hogy ők szoktak kérdezni és beszélgetni velem, de olyankor már a felnőttek is becsatlakoznak, és akkor sokkal, de sokkal nyitottabbak ők is, és megmernek sok mindent kérdezni. A gyerekek nagyon széleskörűen szoktak kérdezni. A legdurvább kérdés, ez egy elsős általános iskolás, tehát egy körülbelül 7 éves kislánytól hallottam, hogy éltem meg a vakságot. Tehát ez volt a legdurvább kérdés. A legegyszerűbb az pedig az, hogy szoktam reggel fölöltözni.
6: A 24.hu anyagát hallották.
0: Műsorajánló.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
11: Nagy generáció! Illés!
12: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
11: Omega!
13: Oh,
11: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
14: I want to break free.
11: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Folytatódik az országos szúnyogirtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogirtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcsat meg Pereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagyni a otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Perjesac hidat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Csamu motorvonattal is találkozhatnak. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Bolondok házában csöng a telefon.
2: Jó napot kívánok! A 10-es szobában van valaki?
1: Egy pillanat. Nincs senki.
2: Hurrá! Akkor sikerült megszöknöm.
0: Kamu reklámot hallottak. Oh!

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágainak. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
2: Hobby Rádió.
3: Munkaerőpiaci viszonylatban Nyíregyháza és vonzás körzete hátrányos helyzetűnek minősül. A Humánnet Alapítvány ennek kompenzációja érdekében jött létre. Nyírcsák János elnököt halljuk.
4: A Humánnet Alapítvány 1996-ban jött létre. Az alapítványt Szabolcs megye 5 meghatározó cége hozta létre. Azt is mondhatnánk, hogy tényleg meghatározó cégek a megyében. A Szabolcs Gabona részvénytársaság, a Máté Szalkai Carl Zeiss Hungária Kft., a Kisvárdai Váda Drink Rt., Tiszavasváriba az ICN részvénytársaság, valamint a Szabolcs Teipari Vállalat, ma Friesland Hungária Kft. Néven működik ez a vállalat. Ez az 5 cég hozta létre a Humánnet Alapítványt azzal a céllal, hogy elősegítse a megyében tanuló, illetve a megyéből elszármazott más főiskolákon, egyetemeken tanuló fiataloknak a megyében történő elhelyezkedését, illetve hogy jöjjenek vissza és itt telepedjenek le. Az előzmény ennek az alapításnak az volt, hogy készült egy FA támogatással egy kutatás, és ez a kutatás megállapította azt, hogy a magasan kvalifikált szakemberek elmennek a megyéből, vagy egy jelentős részük elmegy a megyéből, más területekre munkahelyet keres, más területeken keresnek munkahelyet, máshol dolgoznak, illetve hogyha elmentek más főiskolára, egyetemre, más város képzőhelyére, akkor nem jöttek onnan vissza a megyébe, és hát az volt a cél, és ezért hozták létre az alapítványt, hogy ezt az elvándorlást ezt valamilyen szinten csökkentsék. Magyarország fejlettebb régióiban, itt elsősorban Budapest és vonzás körzete, illetve az Északnyugat-Dunántúl sokkal jobb munkalehetőségeket teremtett, és hát a szakemberek oda mennek, ahol sikeresen el tudnak helyezkedni, és megfizetik a munkájukat. Ilyen szempontból mindenképp hátrányos helyzetben van Tabolcs megye, talán mondhatom azt, hogy mind a mai napig, igaz ez.
5: Hogyan tudja segíteni alapítványuk ennek a hátránynak a kompenzációját?
4: Két területre helyezzük a hangsúlyt, az egyik, és talán ez működik jobban, és ez a munkáknak a jelentős része, mégpedig az, hogy igyekszünk a munkavállalókat felkészíteni arra, hogy sikeresen keressenek munkahelyet. Állást mi nem tudunk biztosítani a munkavállalók részére, de különböző munkatanácsadással, álláskeresési tanácsadással, különböző csoportos foglalkozásokkal, tréningekkel, és itt említhetem az álláskeresési tréninget, a motivációs kommunikációs tréninget, pályázatírási tréninget, amelyek azt szolgálják, hogy a munkavállalók, a pályakezdők, illetve a munkahelyet kereső magasabban kvalifikált szakemberek könnyebben tudjanak maguknak munkahelyet találni. Tehát ez a munkánknak egy meghatározó része. A másik pedig az, hogy törekszünk arra, hogy a különböző cégekkel, munkaadókkal is kapcsolatot alakítsunk ki, és működő kapcsolatunk legyen, pontosan azért, hogy ki tudjuk közvetíteni ezeket a munkahelykereső szakembereket. Hogy milyen az eredményünk? Azt lehet mondani, hogy különböző támogatott programok keretében, amit most például az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány is támogat, ennek keretében több száz diplomás munkanélkülit vonunk be a programunkba. Ez olyan 300-350 főt jelent évente, és ennek a 300-350 főnek körülbelül az 50%-a sikeresen elhelyezkedik. Azt nem állítom, hogy csak a mi tevékenységünk hatására, de én azt gondolom, hogy a mi munkánk is segít abban, hogy sikeresen elhelyezkedjenek ezek a fiatalok. Ráadásul az is igaz, hogy tehát azt vizsgáltuk is, és a statisztikánk azt is igazolta, hogy a különböző tréningeken részt vettek elhelyezkedési aránya szintén ott van egy olyan 50% körül. Vannak, akiket regisztrálunk, de nem veszik igénybe a programjainkat, illetve akik igénybe veszik a programjainkat, azoknak is azt lehet mondani, hogy körülbelül az 50%-a sikeresen elhelyezkedik belátható időn belül. Részben szájhagyománya alapján terjed az információ, tehát akik részt vettek valamilyen rendezvényünkön, bekapcsolódtak valamilyen programba, akkor ők továbbadják ezt az információt, részben meg azért törekszünk arra, hogy kellő reklámot is biztosítsunk a tevékenységünk, meg megyei labban rendszeresen információk jelennek meg a programjainkról, magáról az alapítványról. Van egy saját újságunk, az Erőforrás címen jelenik meg, és ez egy hírlevél, amiben igyekszünk tájékoztatni a cégeket, illetve a különböző intézményekhez eljuttatjuk a hírlevelet, tehát hogy ott, ahol sokan megfordulnak, azért ott lássák azt, hogy vagyunk és működünk, tehát mindenképp törekszünk arra, hogy informáljuk az álláskeresőket. Közeli tervünk, hogy erősebb kapcsolatokat alakítsunk ki a felsőoktatási intézményekkel. Részben a meglévő kapcsolatainkat szeretnénk erősíteni, elsősorban itt Nyíregyházán, részben pedig a távolabbi, még a régióban található felsőoktatási intézményekben is szeretnénk erősíteni a kapcsolatot, itt elsősorban a Debreceni Egyetemre, illetve a Miskolci Egyetemre gondolok, de akár Budapestig is hajlandóak vagyunk nyitni, hogyha látjuk ennek az értelmét és jelentőségét.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
10: Egészségedre.
11: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Halló?
2: Halló, jó estét kívánok, Joke autókölcsönző.
1: Jó estét, Nagy József vagyok. Ma reggel béreltem egy autót önöktől, és most megállított egy rendőr, hogy nem még a jobb hátsó elsőm. Igen, még kezdhetjük előről.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
10: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Volt ott egy cukrászda, bár kopott, a szívünk ott egymásról álmodott. Szemben egy csengetyűs kis mozi, beültünk csókot váltani.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: 1000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Marad a meleged nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magánlagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés érénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy települést részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
3: Kellemes napot kívánok a rádióhallgatóknak. Ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja. Ennek az egy órának a műsorvezetője, Szakál Miki. És nézzük a mai témákat. A depresszió agyzsugorodáshoz is vezethet. Brit kutatók, akik a legújabb agyszkennelési technikát használták, felfedezték, hogy a depresszió összezsugorítja az emberek agyát idővel. Egy kis segítség az átdolgozott éjszakához. Éjszakás dolgozók, figyelem, ébredjetek! Rizs és a teljes kiörlésű gabona. A rizs és a teljes kiörlésű gabona egészséges forrása a szénhidrátoknak. Erről bővebben nem is olyan sokára. Veszélyes az Ecstasy nevű drog az egészséges fiatalokra is. Az a bizonyos diszkódrog, az Ecstasy, valószínűbben öli meg a fiatal egészséges használókat, mint a speed vagy a metamfetamin. Egyébként senki ne drogozzon. A mai recept pedig egy aktuális recept, hát csak rá kell nézni a naptárra. Boszorkány újak recept. Ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve. Remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Következzék egy-két nagyszerű muzsika, és rá is kezdek az első témára. A depresszió agyzsugorodáshoz is vezethet, címmel.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbiradio.hu.

0: Egy rövid hír, rögtön így az elején, képzeljék el, a depresszió agygyúrodáshoz is vezethet. Brit kutatók, akik a legújabb agyszkennelési technikát használták, felfedezték, hogy a depresszió összezsugorítja az emberek agyát idővel. A bipoláris viselkedéssel kapcsolatban is hasonlót állapítottak meg. Amikor valakit eredményesen kezelnek depresszióval, akkor az agy új neuronokat állít elő, amelyek visszaállítják az agy elveszett részét. A doktorok abban viszont bizonytalanok, hogy az antidepresszánsok képesek stimulálni a növekedését az új neuronoknak. A kutatásban nem volt megnevezve a depresszió oka. A folytatásban pedig egy kis segítség következik azoknak, akik éjszaka dolgoznak. Hogyan tudnak kicsit éberebbek lenni?
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Egy kis segítség az átdolgozott éjszakához, úgyhogy éjszakások, figyelem, ébredjetek! Egy új tanulmány segíthet abban, hogy éberebbek legyenek a munkában, és jobban tudjanak aludni, amikor nem dolgoznak. A kutatók felfedezték, hogy ha éjszaka dolgozókat erős fénnyel világítjuk meg 5-15 perces szakaszokban, akkor éberebbek lesznek, nem egyből, hanem később. De nem csak a lámpák tudnak segíteni. Napszemüvegeket adtak azoknak, akik erős fénnyel világítottak meg, abban mentek haza és egyenesen az ágyba mentek 8:30-kor. A sötét hálószobákban aludtak 8:30-tól 15:30-ig az első két éjszaka után, 8:30-tól 13:30-ig a harmadik éjszaka után, és 3-tól 12-ig a két hétvégi napon, amikor nem dolgoztak. A második csoportot nem világították, de adtak nekik nem annyira sötét napszemüvegeket. Akkor aludhattak, amikor akartak, és a kinti fényben is annyit lehettek, amikor akartak. Mind a 24 résztvevő 23 órától dolgozott reggel 7-ig, a hétvégéjük pedig szabad volt. A kutatók felfedezték, hogy az erős fény, a sötét napszemüvegek és a beosztott alvási idők segítettek az éjszakai dolgozóknak abban, hogy éberebbek legyenek és jobban érezzék magukat. A kutatók azt ajánlják az éjszakai dolgozóknak, hogy szereljenek fel fénydobozokat a munkahelyeikre, ami segít majd nekik abban, hogy jobban és élénkebben érezzék magukat. Remélem, ezzel a pár mondattal sokat segítettünk az éjszakásoknak, a folytatásban pedig következik majd a rizs, valamint a teljes kiörlésű gabonák kapcsolata.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: rizs és a teljes kiörlésű gabona. A rizs és a teljes kiörlésű gabona egészséges forrása a szénhidrátoknak. Próbálja meg a következő variációkat hozzáadni a vacsora asztalához. Mindegyik tápanyagban gazdag és finom. Rizs. Tapasztalja meg a különböző rizsfajtákat, mint például a barna, a basmati vagy a jázmin rizst. Mindegyik egészségesebb, mint a normál fehér rizs. A gabona? Próbálja ki a következőket. Quinoa, búzakorpa, köles. Ezek mind segítik az egészséges emésztést. Próbáljon meg organikusokat választani és jól zárható dobozokban tárolni, így a nagyon párás időben sem éri őket kár. A folytatásban pedig egy kicsit veszélyesebb vizekre vezünk, drogokról lesz szó.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: veszélyes az Ecstasy nevű drog az egészséges fiatalokra is. Az a bizonyos diszkódrog, az Ecstasy valószínűbben öli meg a fiatal egészséges használókat, mint a speed vagy a metamfetamin. Egy tanulmány kimutatta, hogy azok, akik Ecstasy használat után haltak meg, fiatalabbak és egészségesebbek voltak, mint azok, akik amfetamin használat után. Ez egy hatalmas probléma, nyilatkozta a kutatás vezetője. A halálesetek azoknál voltak a leggyakoribbak, akik fiatalok voltak, egészségesek, és nem úgy lehetett őket ismerni, mint drogosok. Az eredmény szerint a 16 és 24 év közöttiek nagy veszélyben vannak, ha túlzásba viszik az Ecstasy bevitelt. Az viszont nem világos miért. Az Ecstasy és az amfetaminok nagyon hasonlóak, ugyanabba a gyógyszerészeti csoportba tartoznak, de az Ecstasy magasabb valódi mérgező képességet mutat, mint az amfetaminok. A kutatás vezetője szerint lehet, hogy az az ok, hogy a 16-17 évesek agya még fejlődésben van, így érzékenyebbek a droghasználatra. Az Ecstasy most az egyik legveszélyesebb drognak lett kikiáltva Nagy-Britániában, a heroin és a kokain mellett. Még egyszer, én mindenkinek tanácsolnám, ne drogozzon, nagyon veszélyes. A folytatásban viszont már egy recepttel jövök vissza, így zárom is soraim. Boszorkányújjak recept. Ez lesz majd a mai recept ajánlatom.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just me.

Egy furcsa nevű recept, ezzel zárom a mai Life is Life-ot, boszorkány újak recept, hozzávalók 6 főre. 25 dekagram liszt, 20 dekagram hideg vaj, 20 dekagram daráldió, 10 dekagram cukor, egy egész tojás, 2 tojás sárgája a kenéshez, 10 dekagram mandulabél, piros vagy zöld ételfesték, vagy olvasztott csoki. És az elkészítés? A hideg vajat a liszttel, a cukorral, összedarált dióval és a tojással gyorsan eldolgozzuk, rövid időre hűtőbe rakjuk. Újnyi vasagra nyújtjuk és új formára hengereljük, majd kb. 8-10 centisre vágjuk. Formázgassuk meg, díszítsük egy-két bevágással, göcsört kialakításával. A mandulabelet dobjuk forró vízbe, amit már lehúztunk a tűzhelyről, és hagyjuk benne 5 percig. Húzzuk le a barna héjat, majd áztassuk 3-4 percig az ételfestékekben. Az ujjacskákat kenjük át tojássárgával, nyomjuk bele a megfestett mandulákat körmöknek, ha nem használtunk ételfestéket, akkor olvasztott csokival is kifesthetjük a körmöket. Világosra sütjük, 200 fokon előmelegítve. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Ennyi lett volna már a Life is Life, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Jövő héten, remélem ugyanebben az időben ismét találkozunk, ezt csókolom, viszont hallásra! We'll be right back.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága közölte, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert hallgattak ki és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az 1999-es óta most először ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa több pontján augusztus 12-én. Teljes napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot rövid időre, éjszakává változtatva a nappalt, és láthatóvá téve a nap koronáját, egy külső légkört, amelyet általában elrejt a ragyogó napfény. A látványos esemény útvonala Izlandot és Észak-Spanyolországot is érinti, míg Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Itthon teljes napfogyatkozás legközelebb 55 év múlva, 2081. szeptember 3-án figyelhetünk meg. Új megközelítéssel segíti egy szingapúri fitness cég az 50 és 70 év közöttieket. Abban segítenek, hogy megőrizzék mozgékonyságukat, fejleszék egyensúlyérzéküket és magabiztosabbá váljanak a mindennapi helyzetekben. Programjuk különlegessége, hogy a parkour elemeit használja fel egy olyan mozgásformát, amelyet sokan inkább fiatalokkal és látványos akrobatikus mutatványokkal azonosítanak. A speciálisan idősebb korosztály számára kialakított órák azonban nem extrém ugrásokról és veszélyes trükkökről szólnak. A legfontosabb cél a balesetek megelőzése. Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás, a hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
8: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
9: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, ez pedig a World Life. 1981-et írunk, és az Amerikai Egyesült Államokban vagyunk, ugyanis ekkor megalakult a REM együttes. Eredeti felállása egyébként Michael Stipe énekes, Peter Buck gitáros, Mike Mills basszusgitáros és Bill Ferry dobos. Egyébként, hogyha a nevüket lefordítanánk magyarra, így hangozna, hogy Gyors Szemforgatás nevű együttes, annak a rocktörténeti pillanatnak a képviselői, amikor a post-punk átfordult egy alternatív zenébe. A nemzetközi szupersztár pozíciót az Automatic for the People című albummal vívták ki. A lemezen olyan slágerlistás sikerszámok hallhatók, mint például a Drive, az Everybody Hurts és a Man on the Moon. Igaz, a lemez létrehozásában olyan nagyság is segítkezett, mint például az ex-Led Zeppelin tagja John Paul Jones. A 94-es Monster című album megjelenését követően egyébként az együttes, elárulom, hogy ismét turnézni kezdett, és ezúttal már a több tízezres stadionok is megteltek rajongókkal, úgyhogy már nem csak a székekben és az állóhelyeken ültek, álltak a rajongók, hanem bizony volt rá példa, hogy a lámpákat tartó oszlopokra is felmásztak. Tessenek hátradőlni, hogyha tehetik. Ha megmondjuk a busz megállóban hallgatnak minket, akkor csak tessék egy picikét elmélázni és átérezni a zene gyógyító hatását, hisz a zenének, a ritmusnak ilyen hatása is van. Most a 2009-ben kiadott Live at the Olympia in Dublin című lemezről hallgatunk meg felvételeket. Nem kell mondani, ugye? Dublinban volt ez a koncert. Elsőként érkezik a Living Well is the Best Revenge című szám a REM-től. Jó szórakozást!

0: Thank you.
1: A Rem együttes koncertjén vagyunk, és a Live at the Olympia in Dublin című koncertlemezt hallgatjuk meg, ugyanis ezt a koncertet, melyet Dublinban adtak, rögzítették, a CD-t pedig 2009-ben adták ki. És mint ahogy az embereknél általában lenni szokott, vannak jó és vannak rossz korszakok. Hát bizony, a Remnél nagyon sok jó korszak volt. De a siker után elkezdődött a Banda Pack sorozata, ugyanis Bill Berry agyi aneurizmától szenvedve sajnos kórházba került, Mills-t pedig daganattal kellett megoperálni. A megpróbáltatások végeztével 96-ban a zenekar megjelentette a New Adventures in He Feet című albumát, amelynek eladási rátája azonban elmaradt a várakozásoktól, és a kritika sem fogadta olyan lelkesedéssel, mint azt már megszokhatták. 97. októberében látott világot egy olyan hír, miszerint Bill Berry kivált az együttesből. És sajnos ez igaz is. A többiek azonban nélküle is folytatták, Berry helyét egy dobgéppel helyettesítve. 98-ban, azaz rá egy évre, miután napvilágot látott ez a bizonyos hír, tehát 98-ban megjelent a trió új lemeze, az App, amely a zenekar talán leginkább kísérletező korongja lehetett, és úttörőnek is mondható. Kedves hallgató, ön a World Live-ot hallgatja, és az utolsó száma a Remtől pedig a Gardening at Night. Ezzel kívánok további nagyon jó szórakozást, Blaskovics Dávidot hallották, és mi pedig a 2009-ben kiadott Live at the Olympia in Dublin című koncertlemezről hallgattunk meg felvételeket, amit Dublinban rendeztek. Hölgyeim csók, uraim pacsi!
2: All right, here it is, Curtis. Here's your request. This is Gardening at Night.

0: you very much. Good night. Take care.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
3: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük két órás hírösszefoglaló magazinműsorunkat. Ma július 28-a kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 30 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Szabolcs nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1866-67, a király szentesíti az 1867-12. Törvénycikket, a kiegyezés 69 paragrafusból álló törvényét, ezzel utat biztosítva hazánk kapitalista fejlődésének a királyság intézményén belül. Az UNR-et gazdasági kiegyezés 10 évenként megújítandó, illetve felmondható. 1870. Létrejön a Fiumei Provizórium Fiume városa, a magyar koronához csatolt külön testként a magyar kormány fennhatósága alá kerül. Egy rövid szünet után visszatérünk. Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Reticule. Szerdán 16 órától.
8: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Július 28-án köszöntjük Szabolcs nevű kedves hallgatóinkat. A Szabolcsok ünnepelnek még július 17-én és szeptember 19-én is. Ez a név egyes feljegyzések szerint magyar eredetű, az Árpád korban már használt, később a 19. században felújított név. A Szabolcs név gyors, felfogású, elemzően gondolkozó személyiség kialakulását segítheti. A név viselői azonban sajnos gyakran szenvednek önbizalom hiányban. Becézése Szabolcska, Szabi, Szabika, Szabcsi és Bolcsi. Jeles viselői a névnek Bede Fazekas Szabolcs színész, Fényes Szabolcs zeneszerző, Hajdú Szabolcs filmrendező, Huszti Szabolcs labdarúgó, Kövi Szabolcs fuvolaművész, Szörényi Szabolcs zeneszerző, valamint ön kedves Szabolcs. Ezen a napon köszöntjük még Ada, Adelina, Alina, Bars, Barsz, Botont, Győző, Ince, Nauzika, Szeréna és Viktor nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz.

neked zöldre, nekem kékre, neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra, lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor, neked este, nekem máskor, neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó.

aki ámít, nekem szépít, aki épít. Neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szeret.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával július 28-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1540. július 28-án kivégezték Thomas Cromwellt, 8. Henrik miniszterét. Ugyanezen a napon Henrik feleségül vette 5. feleségét, Catherine Howardot. Maradunk továbbra is a 16. században, 1588. július 28-án a II. Fülöp spanyol király által szervezett 130 hajóból álló hadiflotta a Győzhetetlen Armada, amellyel Angliát akarta meghódítani, teljesen megsemmisült a La Manche csatornában. A Lord Charles Howard of Effingham és a három tengeri hős, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh és Sir Walter Frobisher vezette angol flotta megvárta, míg a spanyol armada befutott a La Manche csatornába, majd hátba támadta. A spanyol hajózás ezt a katasztrófát nem tudta kiheverni többé. Folytassuk a 18. század közepével. 1750. július 28-án Lipcsében meghalt Johann Sebastian Bach, osztrák zeneszerző, a barokk zene talán legnagyobb mestere. Maradjunk még a 18. században. 1794. július 28-án Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője, guillotin alá került. Folytassuk a 20. század elejével. 1910. július 28-án Banky Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 4 évet lépünk előre. 1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború, amihez hamarosan az európai országok mind csatlakoztak. És végül, de nem utolsó sorban, 1929. július 28-án született Jacqueline Kennedy Onassis, egykori amerikai First Lady. John Fitzgerald Kennedy elnök feleségeként újra fogalmazta a First Lady-k szerepét, méltóság teljes eleganciájával, elragadó bájával, egy új irányzatot meghatározó stílusával és lélek jelenlétével, amelyet férje meggyilkolásakor tanúsított. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes harmadik könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mondd nékik. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. július 28-a, kedd. Akkor az igazak ragyognak majd, atyjuk országában, mint a nap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 36-tól a 43. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokasságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld, ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt, elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Elmélkedés. A tanítványok félrevonulnak Jézussal, hogy megértsék a búza és a konkoly példabeszédének mélyebb értelmét. Ez az egyik olyan hasonlat, amelyről Jézus részletes magyarázatot ad. A szántóföld a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly a gonoszság szolgái. Az aratás az idők vége, az aratók pedig az angyalok. A példázat nem ijesztegetésre szolgál, hanem felkelt bennünk egyfajta éberséget és felelősséget. A világban a jó és a rossz sokszor összekeveredik, és néha nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Egyes emberek, helyzetek, döntések külsőre ugyanolyannak tűnhetnek, de a szándék, a gyümölcs, a belső irányultság különbséget tesz. Jézus világossá teszi: Isten nem vak a világ történéseire, és a rossz nem marad örökké következmények nélkül. De a szétválasztást nem bízza ránk, ez nem a mi feladatunk. A mi dolgunk hűséggel növekedni, mint a jó búza, és engedni, hogy Isten országa formáljon bennünket. Az ítélkezés helyett inkább kérdezzük meg: az én szívemben mi növekszik? Jó mag vagyok-e ott, ahol Isten elültetett? A hűséges élet, az irgalmas szó, az álhatatos szeretet, ezek azok a gyümölcsök, amelyek megkülönböztetik a búzát a konkolytól. A példázat záróképe különösen vigasztaló: az igazak ragyognak majd atyjuk országában, mint a nap. Ez nem költői kép, hanem az örök élet ígérete. Azok számára, akik csendben, hűségesen, gyakran láthatatlanul szolgálták az Urat, elérkezik majd az idő, amikor minden világossá válik. Uram Jézus Krisztus, te vagy a világ világossága. Tisztítsd meg szívemet, hogy bennem csak a te jó magod növekedjen. Add, hogy ne akarjak ítélkezni mások felett, hanem növekedjek csendben, hűséggel, bizalommal. Köszönöm, hogy a világ zűrzavarában is kezedben tartod az időt, s egyszer majd a helyére kerül. Segíts, hogy naponta újra elkötelezzem magamat melletted, és életem gyümölcsöt hozzon, amely méltó hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az érelmeszesedés már gyermekkorban megindul? 1986-1996 között 5 kontinens 18 országának részvételével 1339-534 éves, elsősorban baleset következtében elhunyt gyermeket és fiatal felnőtteket vizsgáltak meg. Megállapították, hogy az érelmeszesedés kezdetének első fázisa az erek falában kialakuló zsíros csíkok jelenléte 5 évesen kimutatható, függetlenül az országtól, a klímától, a táplálkozástól és az életmódtól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy a Vakok Tartományi Egyesülete július 23-24-én megrendezte a Hetek szívből jövő dalok amatőr művészeti előadást, amelynek célja a tagok számára platformot teremteni és kiválasztani a kiemelkedő előadásokat az országos előadó művészeti versenyen való részvételre. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Józsefvárosi Lámpás Klub júliusi klubnapján a Közel-Kelet édességeinek világába kalauzolja az érdeklődőket, ahol a résztvevők betekintést nyerhetnek a térség gazdag édesség kultúrájába. Kiemeltük, hogy a második kerületben lakó családok számára elérhető egy pályázati lehetőség, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését támogatja, valamint a Ferencvárosban élő gyermekek szülei számára két fontos támogatási forma áll rendelkezésre, az iskola kezdési támogatás és a gyermeknevelési támogatás. Továbbá a 15. kerületi önkormányzat pályázatot hirdet sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok támogatására, amely a különleges gondozás keretében történő ellátásra, fejlesztő foglalkozások és terápiák költségére fordítható. A részletekért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsor várja Önt. 19 órától kezdve vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek és információk várnak Önre. Ezt követi 21 órakor Egyenlő esély című műsorunk, amely az esélyegyenlőségről szól, és Ruzsa Viktortól hallhatunk érdekes gondolatokat. 22 órakor Világjáró című műsorunkkal utazhatunk el Magyarosi Mariannával a világ különböző tájaira. Végül 23 órakor 1000 arc, 1000 talentum című műsorunkkal zár.
1: Hobbirádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg a fővárosban 30 fokot mutatnak a hőmérők. A holnapi nap folyamán végig velünk marad a napsütés, a délutáni csúcsértékek pedig elérik a 35 fokot. Az éjszaka enyhül, a hőmérséklet 22 fokra csökken. A szél felfrissül, a legnagyobb széllökések elérhetik a 21 km/órát. Az UV-index magas, 7 felett lesz, tehát érdemes védekezni a nap ellen. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
1: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Folytatódik az országos szúnyogírtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogírtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcsat meg Peregvár megyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesac hidat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁVA hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Pupos és Szergely mozdonyokkal, valamint Csamu motorvonattal is találkozhatnak. Szerdán is derült időre számíthatunk, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Bolodó parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofámot. Persze nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes. De mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok, s most, hogy még hozzá kínpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámot. Nem. A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne. Ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok, s a síralomházba zárnak, a bitó alatt a martalószok várnak, míg a szuronyok merev négyszögbe állnak, hát még akkor is fogjam be a pofámat. Búcsú. Nem. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha a verset ki nem gondolom, fölötte folyna már régen az árok, csalán nőtt volna már a gyomromon. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágnak, az urak előtt ne fogd be a pofádat!
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

Ezt a történetet egy öreg szobrásztól hallottam, aki galambősz hajával, hosszú fehér szakállával, maga is olyan, mint valami szép fehér márványszobor. Úgy adom, ahogy vettem. Se hozzá nem teszek, se el nem veszek belőle. Én bizony gyerekkoromban sosem gondoltam arra, hogy szobrász leszek. Tán azt se tudtam, mi az a szobrász. Varjúnak varjú a fia, ez volt a szavajárás az édesapámnak. És mivel ő takácsmester volt, én is az akartam lenni. Mindig ott sündörögtem a szövőszék körül, s kattogó muzsikáját óraszámra el tudtam hallgatni. Addig, míg el nem aludtam rajta. Ó, olyan édeseket soha se álmodtam többet, mint ott a szövőszék árnyékában. 4-5 éves lehettem, mikor utoljára szundikáltam a szövőszék mellett. A nagy csendességre ébredtem föl. Apám szép csöndesen ült a padon, egyik kezével fogta a vetélőt, a másikban a serkentő madzagot, és nézett előre mereven, hogy még csak nem is pillantott. Édesapám, szóltam oda hozzá. A keze hideg volt, mint a jég, és ahogy megrántottam, nagy koppanással esett ki belőle a vetélő. Csodáltam, hogy nem hajol leért, és kiszóltam a konyhába édesanyámnak. Szülém, apám nyilván meghalt. Ezt minden ijedelem nélkül mondtam, mert nem igen tudtam, mi az a halál. Azt hittem, az az egész, hogy az ember nyitott szemmel alszik. Csak az anyám jajveszékelésén fakadtam sírva, és csak akkor szorult össze a szívem, mikor az apámat temették. Haragudtam, hogy olyan sok földet hánynak a koporsójára, de azzal nyugtattam meg magamat, hogy másnap majd fölkaparom én azt onnan a kis kapámmal. Másnap azonban eljött értem a keresztapám, aki esztergályos volt, és elvezetett ő hozzájuk. Ott voltam egy hétig, és megtanultam csigát esztergályozni. Elhatároztam, hogy esztergályos leszek, s rá se gondoltam többet a temetőre. Amikor megint hazavittek, nem ismertem rá a házunkra. Nem volt az udvarán kert, és nem volt a szobában szövőszék. Mosóláb volt a sarokban azon teknő, a szoba tele volt gőzzel, a falakon csurgott a pára, s elfúlt a lélegzetem, ahogy megszólaltam. Vissza akarok menni a szép házunkba. Szülém letette a ruhát, amit öblögetett, a szívére szorított, és elmondta, hogy most már nincs szép házunk, kertünk, nincs semmink se. Szegények vagyunk, és egymáson kívül nincs senkink. Akkor ki akarok menni az apámhoz, toporzékoltam elkeseredetten. Soha se felejtem el, micsoda ijedelemmel szorított magához az anyám. Lelkem, kicsikém, ne hagyjuk el egymást. Észrevettem, milyen kisírtak szegénynek a szemei, és hirtelen megsajnáltam. Többet nem igen emlegettem az apámat, s a temetőbe se jutottam ki. Nem való a gyerek a temető kertjébe, mondta szeliden szülém, ha ki akartam vele menni. Nagy nyomorúságban éldegéltünk, vagy 2 esztendeig. Most már tudom, hogy nyomorúság volt az életünk, de akkor nem tudtam. Örültem annak, hogy az édesanyám mosóasszony, mert így legalább mindig meleg volt nálunk, és mindig szivárványt lehetett látni a gyertya körül a sűrű vízpárától. Föl is tettem magamban, hogy én meg mosó ember leszek, ha megnövök. De ebbe a mesterségbe aztán bele is kellett ám tanulnom, ha akartam, ha nem. Az édesszülém mindig köhécselt, és néha úgy erőt vett rajta a köhögés, hogy le kellett neki feküdni a lócára. Olyankor ügyetlen kis kezemmel én csavartam helyette a vizes ruhát. De bizony én nagyon ügyetlenke voltam, és egyre szűkösebb lett nálunk a kenyér, és szegény szülém is úgy veszett, fogyott, mint a megszegett kenyér. Most már nem a lócára feküdt, ha elővette a köhögés, hanem a szalmanyaszajára, és én nem győztem melengetni, takargatni ölelő 2 karommal. Már ekkor nagyobb bacska voltam, már tudtam rettegni a haláltól, és éjszakára mindig odatoltam az ajtóhoz a mosószéket, hogy ki ne bírja nyitni. Nem ért semmit. A halál be tudott jönni máshol is. Tán a törött ablakon, tán a megrepett falakon, de valahol csak belopózott. Szülém odahúzott magához, utoljára megfésülte a kócos hajamat, megcsókolta a homlokomat, és azt mondta: fiacskám, én most kimegyek apához, de ne félj, soha nem hagylak el téged. Most pedig szaladj el keresztapádért. Mire visszaértünk, szülém lelke már a csillagok közül integetett le rám. Ne félj,
soha nem adlak el téged. Tudtam, hogy úgy lesz, ahogy szüleim mondja, és ez a hit meg is békített egy kicsit. A jó emberek, akik magukhoz vettek, nem győztek rajta csodálkozni, hogy milyen nyugodt vagyok. De a harmadik nap elhagyott a nyugodalmam. Nem éreztem a szüleimet magam körül, tehát én mentem ki hozzá a temetőbe. Haragos, zimankós téli nap volt, majd megvett a hideg, ahogy a havas mezőkön bolyongtam, s csurgott a könnyem, mire rátaláltam szüleim sírjára. Egy sírba tették apámmal, s ahogy ráborultam a havas halomra, mintha ő is erősítette volna szüleim szavát. Ne félj, soha nem hagylak el téged. Talán csak cinegék bújkáltak a száraz vadrózsabokron, talán csak a szél ütögette össze az ecetfák zuzmarás ágait, én mégis hallgatózva néztem körül. És kimondhatatlanul elszomorodtam, mikor észrevettem, hogy körös körül minden síron van sírkő, csak az én szüleimén nincs. Megakadt a szemem a földesúrék kriptáján. Márvány angyal állt annak az ajtajában, ajkára tett ujjal, mintha azt akarná mondani, csitt, idebent alszanak. Mindig gondoltam magamban, ilyet én is tudnék csinálni. S már akkor hempergettem, gyúrtam, formáltam is a havat a sírhalom fölött, s nem éreztem többet semmi hideget. Inkább égett az egész testem, mint a parás, mire készen lett a térdelő hóangyal. Abban a percben hangot hallottam a hátam mögött. Ez a fiúska kész szobrász. A tanító bácsi fogta a karomat, aki koszorút hozott valamelyik halottjának. Fogta a karomat, és el se eresztette többet. Ő tanítatott ki szobrásznak. Az első igazi szobrom a szüleim szobra volt, aki beváltotta, amit ígért. Nem hagyott el a halál.

0: Móra Ferenc meséjét Csíkos Gábor mondta el. A hangfelvétel 1982-ben készült.
1: Hobby rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Köszönjük szépen! Hú, mennyi ismerős!
1: Kedves közönség, Kabaré Színházunk négy ütemű, szervízkönyves, egész életében keveset futott gépjármű imitátora következik, a nemrég sikeres alvázmosáson átesett Lorán Trabarnabás.
2: Jó estét kívánok! Hát egy szülinap élményemet szeretném megosztani mindenkivel, mert a feleségemtől kaptam egy tandemugrást. Hát ez egy nagyon furcsa dolog, ez azt jelenti, hogy egy kis handicappel leugrunk. A budaörsi repülőtérre kimentünk reggel 6-kor, mert 10-kor indul a gép. Kérdeztem a szervezőt, hogy ezt a 4 órát én áthidalnám, nem nézhetné meg a másik oldalon azt a repülőgép roncsot, ott úgy ott azt a már. Ne menj oda, Barna, azzal megyünk. 9-re jön a lakatos meghegeszteni a futóművet. Ilyenkor már nem vagy olyan jó őszinte érzéssel a nadrágod iránt. Kitolták a repülőgépet, jött egy csávó, így ekkora volt az a 8 köbméteres, tele volt ejtőernyőkkel. Hát ő bement a repülőgépbe. Ott egy másik neki kamera volt a fején, mert ő majd fölveszi, hogy én zuhanok, és abból csinál egy DVD-t, amit elküld nekem majd postán, mert azt mondja, megmutatom a haverjainak, hogy én hogy félek lefelé, és hogy pisilem össze magamat a rettegéstől. 2 percet néztem meg belőle, tényleg bepisiltem. Tehát én nem ajánlom senkinek. Eljött a nagy pillanat, beültünk a repülőbe, sok ejtőernyős, kamerás ember. Én a leghátul így fogtam az első segélydobozt, szorítottam a mellemhez, hogy túl akarom élni, nem érdekel. És ekkor jött a pilóta. És ekkor hangzott a pilóta szájából az a mondat, amit pilóta szájából nem akarsz hallani. Én ezzel a szarra nem megyek sehova. Beült oda előre, kapcsolgatott vadul, és ilyeneket hallottam előről a pilóta fülkéből. Ha nem igaz, hogy nem érzem a függőleges vezérsíkot, hogy nincs a hidrolök, a nyomás, hogy elszállt, hogy folyik, hogy nincs benne a leesett, hogy olyan lesz a szimelik, hogy nem mutatja az igazit, kiesett, hogy kiégett, hogy nem igaz, hogy nincs benne, hogy nem igaz. Bepisiltél ebbe a pillanatba, majd elkezd nyomni egy gombot. Délbe. Hát az előttem ülőktől elnézést kérek, egy kicsit pervetelek, de... Szóval beindult a motorja a repülőnek, nyomott neki egy dundit, azt kell tudni a budaörsi repülőtérre, hogy 920 méter így hosszába. Ott végigmentünk, egy szerencsénk volt, hogy volt utána még 3 kilométer szántóföld. Ott végig bamakoztunk. Én már mondom a pilótának, hogy figyelj már, hát jönnek a kiskertek, krumplivetés, meg egyebek. Emeld már föl az elét, vagy csapj utána egy boronát, vagy bármi. Ekkor csinált egy ilyet a repülő. Na most a 3810 méteres repülési és ugrási magasságot mi 4 óra 30 perc alatt tettük meg. Ez a Budapest-Máté-Szalka vonaton tulajdonképpen. Én már mondom a pilótának, figyelj már, dobjál már egy kötelet, haver, előbb fölmászok rajta, ne. Miattam, ne csináljad. Elértük az ugrási magasságot. Ilyeneket csinált a gép. És imádkozol, hogy nem most szállj ki gyertyát cserélni. Nem most, nem most. Vár még egy pár percet. Ekkor jön a dagi, kinyitja az ajtót, ami leszakadt. És jön oda felém. De nem az, hogy úgy barátkozzunk, vagy szereted a rántott húst, nézed a barátok köztet, húznád-e Tildát, vagy valami hasonló, tehát, hogy így nem volt ilyen, hanem annyi volt, hogy fogott egy karabinert, rámakasztotta, és így puff, 10 méter per szekundum. Puff, így elkezdtünk zuhanni. Hát mondom, az anyád, háj. Zuhanunk kultúráltan. Én meg már csak megkérdezem, hogy úgy, mik a tervei? Ezt ne tegyük. Aki 10 méter per szekundummal zuhan, ne nyissa ki a száját. De résnyire se. Hát én annyira nyitottam ki, kicsikét. 8 méter per szekundumra lassultunk, így fújottam föl. A bérrendszeremben egy ilyen 9 atmoszféra nyomás keletkezett. Hát nagyon vicces, akkor böfizned kell, azt is a segeden keresztül rántja ki. És zuhanunk lefelé, hát olyan nyomás volt bennem, hogy a következő 400 méter zuhanást én ánuszból úgy megküdtem. 27 méter per szekundumban. Így mentünk lefelé. De nem ez a legkellemetlenebb, hanem amikor földet érsz, és rájössz, hogy nem is pukizni kell. Köszönöm szépen a figyelmet!
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. Ma éjjel táncolni, mert ez a tánc
2: az szép, a hűtés táncra fel. Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
5: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: bumeráng gyereknek, vagy másképpen gyernőtnek is szokták emlegetni azokat a fiatalokat, akik még ilyen 20-30 év körül még a szülőknél laknak. Erről fogunk beszélgetni Alpár Balázzsal, aki ezt a generációt képviseli, és zeneszerző, zenész. Ti készítettetek egy felmérést erről. Mik voltak a főbb megállapítások? Mikor költöznek el a gyerekek, vagy gyerekek, hát a fiatalok otthonról?
1: Hát az egyik érdekessége volt ennek a kutatásnak, amit csináltunk, hogy sokan mondták azt korábban, hogy ez a generáció azért van még mindig otthon, mert kvázi élősdi, tehát hogy ezt élvezi ezt az állapotot, hogy gondtalanul élhet a szülei nyakán és a szülei pénzén. És abból a kutatásból, amit az általunk szervezett, a Kontra műhely által szervezett kutatáson fiatal társadalomtudósok kiderítettek, hogy azért ez a generáció nem élvezi ezt az állapotot, tehát ha lehetne és lenne munka lehetőség, akkor sokkal hamarabb kiröppennének. Legtöbbször ennek egyszerűen anyagi okai vannak, hogy jobban megéri otthon maradni. És a másik pedig az, hogy érdekes módon a szülőktől nehéz ebben az ügyben tanácsot kérni, hogy mennyire éri meg például még egy 15. diplomát is elkezdeni, megpróbálni megszerezni, mert a szülő még abból a korból jön, ahol a papírnak egyértelműen értéke van, és a diplomának, és ő azt szerint próbálja mondjuk egyengetni a diák útját, hogy persze az még megéri, és most ha még ezt a diplomát megcsinálod, addig támogatlak, maradj otthon. A mi generációnk pedig még nem igazán látja, hogy ez most tényleg jó vagy nem jó, és hogy mennyire fogunk tudni azzal a diplomával kezdeni valamit, amit elkezdünk, vagy halmozunk, vagy új egyetemet kezdünk. Tehát ugye a másik, ami a kutatásból kiderült, hogy nagyon sokan belekezdenek egyetemekbe, talán picit hiányzik a hivatás tudat emögül, hogy milyen egyetemet kezdenek el, ami hát mélyebbre nyúlik már vissza, hogy ennek milyen okai vannak. Mindenesetre részben kutattuk azt is, hogy ugye ennek a generációnak ugye általában milyen sajátosságai vannak, és az egyik fontos ugye az, hogy a szocializmus felbomlása utáni első felnőtt generáció, akik egy olyan szabadságba kerültek bele, egy annyira szabad és nyitott világba, ahol rengeteg a választás, ennek minden pozitívumával és negatívumával, tehát azt látjuk, hogy attól, hogy ilyen sok minden közül választhatunk, és mindent szabad, ettől nem biztos, hogy boldogabb lett az ember, vagy nem biztos, hogy jobban tudja, hogy mit kell csinálni. Akár csak művészeti szempontból nézve nagyon nehéz az, hogy nincs egyfajta ideológia, ami mellett, vagy amivel szemben állást lehet foglalni. Egy ilyen bizonytalanságot generált ez az egész állapot, ez a nagy szabadság, és emiatt is van az, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz jó, amiben belekezdünk. És ezt a fajta bizonytalanságot nem is nagyon tudjuk, hogy mikor fogja megszakítani valami. És ettől ez a kihúzódás, ez az elhúzódás, ez játszik szerepet abban, hogy olyan sokáig otthon maradunk.
0: Káros ez, hogyha mondjuk 20-30 éves emberek még otthon laknak a szüleiknél? Tehát van ennek valamiféle negatív hatása?
1: Az ebben érintett egyénre nézve biztosan egy ilyen zavart kelt az a dolog, ahogy ezt ez a kutatás is kimutatta. Ezt egyébként Kocsis Andrea csinálta ezt a felmérés, szintén fiatal pályakezdő társadalomtudós. Ez egy kis kutatás volt, tehát ez az egész kötetünk, amit megjelentettünk, ez nem egy tudományos igényű eredmény, igazából egy körképet akartunk készíteni, kíváncsiak voltunk, hogy a saját generációnk saját magáról egyáltalán milyen kérdéseket tesz föl, és mennyire érdekes ez a téma saját magunknak. Tehát ő azt mutatta ki, hogy az alkot egy ilyen szerepzavart igazából az emberben, hogy ugye a felnőtté válásnak többféle dimenziója van. Van akár ugye a szexuális érés, van az anyagi értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben vett önállósodás, és hogy ezek a dimenziók különböző időkben történnek meg, vagy ezek a váltások és felnőtté válások. És hát ugye az okoz egy ilyen nagyon nehéz helyzetet, vagy egy ilyen szerepzavart, hogy mindenféle értelemben felnőtté váltunk, de anyagi értelemben nem. És akkor ez mégis okoz egy valamilyen fajta függőséget, és mindenféle szerepkonfliktusokhoz vezet ez a dolog.
0: Hogyan keresnek például társat maguk mellé, hiszen hogyha még otthon laknak a szüleiknél, akkor mégsem vihetik haza a barátnőt vagy a barátot, illetve hát nem tudom, hogy oldják meg.
1: Hát ezt én is csak saját mintából vagy saját tapasztalatból tudom, hogy itt is kompromisszumokra szorul az ember. Tehát ha nincsen saját lakás, vagy akár albérlet, vagy ilyesmi. Tehát igazából mindenféle kompromisszumok jönnek ebből ki, hogy a szülő is ott van, és a barátnő is ott van, vagy barát is ott van, tehát biztosan kényelmetlenebb ez a helyzet, mint ami ideális esetben lehetne. Amikor legutóbb pont egy másik interjún kérdezték azt, hogy például a németekhez képest ez az egész hogy van, mert hogy Németországban elég fiatalon már elköltöznek otthonról a gyerekek, és vagy fiatalok egyetemisták, és összeköltöznek olyan egyetemista albérletekbe, ahol ezeket az úgynevezett ilyen végé közösségeket alakítják, ahol mondjuk 4-5 fiatal együtt él egy lakásban, közösen fizet a számlákat, és hogy ez itthon miért nincsen, hát azért ezt látni kell, hogy egész mások a lehetőségek, tehát nincsen ennek igazából kialakult kultúrája itthon, és valószínűleg nem azért, mert ehhez nekünk magyaroknak nem lenne úgy kedvünk, hanem talán még úgy 4-5-en sem, tehát nincsenek ilyen helyek egyszerűen, tehát az infrastruktúrája nincsen kialakítva ennek a fajta fiatal közösségeknek.
0: Az elsődleges ok, amiért otthon maradnak, az a pénz, egyértelműen?
1: Igen, a pénz maga, meg ez a döntésképtelenség, hogy megéri-e elköltözni, mert vannak, akik esetleg meg is engedhetnék maguknak, de nem biztosak benne, hogy az most megéri, mert hogyha elköltöznek, akkor most több költségük lesz az adott pillanatban, és lehet, hogy még azt meg is tudják esetleg fizetni, de akkor nem tudnak annyira félretenni, illetve nem tudják, hogy nem érné-e meg inkább akkor otthon maradni, és az egyetem mellett mondjuk mindenféle mellék foglalkozásokban kis pénzeket összeszedni, és esetleg félretenni. Tehát egy ilyen bizonytalanság van az egész mögött.
0: Mi volt a célotok ezzel a kutatással, amit a kontraműhely készített? Egyetem, mi ez a kontraműhely? Ez egy ilyen klubbal összejártok, beszélgettek?
1: Igen, ez egy fiatal művészeket és társadalomtudósokat összeszervező műhely. Alapvetően hárman alakítottuk, egy színházpedagógus és egy vizuális művész barátommal, és részben célunk az, hogy különböző művészeti ágakban tevékenykedő művészeket egymással összeismertessük, és egyfajta ilyen művészeti partnerbőrzét szervezzünk. Tervezzük is azt, hogy havi rendszerességi találkozókon akár művészek, akár társadalomtudósok a munkájukból prezentálhassanak érdekességeket egymásnak, tehát egyfajta szakmai ismerkedési lehetőség, illetve a társadalomtudósokat művészekkel próbáljuk összeszervezni, ez pedig abból a célból, hogy olyan művek keletkezzenek, amiket mondjuk a mi generációnkat, vagy általában mostani aktuális problémákat érintő kérdésekkel foglalkoznak, és ezáltal a közönséget picit jobban meg tudják szólítani. Tehát van egy olyan művészeti gondolatmenet az egész koncepciónk mögött, hogy kevésbé hiszünk a mondjuk így régi klasszikusok rekontextualizálásában és mostani modern feldolgozásában, és inkább olyan tényleg mai aktuális kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, amik tehát egyszerűen a mindennapi életünkre adnak jobban válaszokat, tehát olyan művészeti alkotásokat, amelyek ezeket a válaszokat jobban megadják. És tapasztalatunk szerint, hogyha összeül találkozni egy társaságban és beszélget egymással szociológus, antropológus, zeneszerző, mesterséges intelligencia kutató és hasonló fiatal, akkor itt azért olyan inspirációkat adhatnak egymásnak ezek a fiatalok, már csak azért is, mert hogy hasonló vagy egy korosztályból kerültek ki, amik segíthetik a munkájukban őket. Tehát ennek az egész kontraműhelynek az alapuló tábora, ez egy nyári tábor volt, nagyon sokféle fiatal gyűltött össze, és alapvetően a jelenlegi kulturális problémákról, támogatási rendszerekről beszélgettünk, és megpróbáltunk olyan kultúrára vonatkozó megállapításokat meghozni, amiket ez az egész közösség, ami majdnem 30 fő volt ott a táborban, ez közösen igaznak el tud fogadni. És ezek mentén, a megállapítások mentén csináltunk egy alapító iratot, egyfajta ilyen dekrétumot, nem is tudom, tehát, hogy meghatároztuk saját magunkat, hogy milyen értékek mentén szeretnénk működni, és azóta ez folyamatosan bővül ez a társaság, és most már egy olyan 3-400 művészt és társadalomtudóst elérünk, és ennek a mindenféle EU-s és egyéb pályázatoknak, illetve pályázási tevékenységnek az eredménye volt az is, hogy a legutóbbi projektünk ez a 80-as generáció projekt volt, aminek hát az volt a célja, igen, hogy körbenézzünk, hogy a saját magát mennyire érdekli ez a generáció, és hogy azok a problémák, amiket mi mondjuk 3-4-20-30-an így a közeli közösségünkben, barátaink között igaznak gondolunk, vagy ilyen hipotézisként elfogadtunk, ezeket mennyire tudják a korunkbeli társadalomtudósok alátámasztani saját kiskutatásokkal. És akkor szerveztünk első lépésben egy 3 napos konferenciát, ahova fiatal társadalomtudósokat hívtunk meg előadni, általunk valamennyire előre definiált témakörökben, amik a 80-as generáció problémáit feszegették, tehát köztük volt az, hogy külföldre utazás, mennyire éri meg itthon maradni, vagy mennyire nem, mik a motivációk a külföldre menéskor, a közösség, mint fogalom, ugye szocializmus felbomlása után hogyan alakulnak ki közösségeink, akár persze internetes függőségek és közösségek is benne voltak ebbe a témakörben, és ehhez hasonló témákban írtunk ki pályázatot, és itt tartottak ezek a fiatal társadalomtudósok előadásokat, és majd ebből a konferenciából, ennek az anyagából összeállítottunk egy 80-as generáció című esszékötetet, és erre az esszékötetre épülően szerveztük meg a 3. részét ennek a projektnek, ami pedig egy összművészeti est volt, amit a Gödörben rendeztünk meg. És ezen az esten mindenféle művészeti irányzat képviselőt hívtunk meg, hogy az esszé témáira reagáló műveiket mutassák be, tehát írhattak verseket, készültek animációk, kisfilmek, koncert, színház, tehát mindenféle program volt, és mindegyik valamilyen módon kapcsolódott ehhez a programhoz.
0: Mama hotelként is szokták emlegetni ezt a bizonyos jelenséget, hogy otthon maradnak a fiatalok a mamának ugye a hoteljében. Mi lehet ebből a kiút, ebből a jelenségből, és kinek kéne valamit tennie?
1: Hát sajnos erre nem találtunk nagyon még olyan megnyugtató választ, ami egyértelműen gyakorlati megoldást jelenthet. Az biztos, hogy munkahely teremtés az segítene ezen a problémán, illetve az, hogy olyan diplomát kapjon az ember, ami társadalmilag is megbecsült, elfogadott, és aztán munka területén anyagilag is megbecsült, tehát hogy az ember lássa, hogy amit elkezd egyetemen, annak van egy jól meghatározható célja és értelme, illetve az, hogy talán korábban a képzésben például egyetemi évek alatt már létrejöjjön olyan párbeszéd, akár különböző oktatási intézmények diákjai között, akár munkahelyek és diákok között, ami segíti azt, hogy az ember már korán megtanuljon jól kommunikálni, akár egy lehetséges munkaadójával. Tehát azt például nagy problémának láttuk, hogy párbeszéd úgy általában nagyon-nagyon hiányzik. És a kontraműhely ezt is tűzte ki céljául, hogy ezt a párbeszédet erősítse. Tehát ha más nem, az első komoly lépés az megtörtént, hogy felvetjük, hogy ezek a problémák léteznek. A közösségteremtés szempontjából is igyekszünk elég sokat tenni. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy már az maga, hogy a generáció tagjai látják, hogy rengeteg másik embert ugyanezek a problémák érintenek, már ez a felismerés egy kicsit ilyen közösségét tud formálni minket. És ehhez kapcsolódóan elég sok olyan összművészeti vagy egyéb programot igyekszünk szervezni, amit tényleg először talán csak piciben, de aztán majd talán el fog terjedni, segíti a közösségépítést.
0: Ha már a közösségekről beszélünk, a kutatásotokban, ha jól tudom, kitértetek a Facebookra is, hogy ott mennyire aktívan kommunikálnak a fiatalok.
1: Ez most indul egyébként egy Facebook kutatás projektünk, amit a kontraműhelyhez egy hozzá kapcsolódó hölgy kezdeményezett, aki dolgozott már velünk, és ő vetette fel, hogy szeretne Facebook kutatást. Igazából ez a kötetünkben nem volt különösen mélyen kutatva, de érdekel minket is a téma, és ez most eléggé felkapott téma.
0: Érdekelne a te személyes véleményed, hogy a Facebook az valami helyett van az a fiatalok életében, vagy valami mellett azt az űrt hivatott betölteni, hogy nincsenek közösségek, vagy pedig ez pont az offline közösségektől veszi el most az időt meg a teret?
1: Én nagyon sok hátrányát is, meg előnyét is látom a Facebooknak, aktív használója vagyok, és sokszor én is belelépek csapdáiba, tehát nagyon vonzó tud lenni az a tény, hogy amit én kiírok, azt csak egyszer kell beírnom, és az összes 600 ismerősöm elolvassa. Csak a másik oldal is él, hogy mind a 600 ismerősöm megkapja, tehát ez számukra egyáltalán nem személyes üzenet részemről a feléjük. Nagyon sok oldala van ennek a fajta kommunikációnak, amit az ember a Facebookon művel, és az egyik hátránya az, hogy amíg azt hiszük, hogy ez közösség, addig igazából ez nem az. Tehát az egyik elsődleges szempont, hogy például az életmódunk egyszerre csak ugyanolyan lesz, tehát minden embernek az az életmódja, hogy lájkol, meg posztol dolgokat. Ez a napi tevékenység, ez biztos, hogy ez önmagában nem közösséget teremt, hanem valahogy egyfajta ilyen elszürkíti azt a fajta életet, amit a Facebook mellett egyébként élhetne az ember. Az a fajta vonzó ereje, ami nagyon sok pozitívuma miatt megvan, az néha talán túlzó, és az ember nem veszi észre magát, és nagyon nagy akaraterő kell ahhoz, hogy az ember tudja, hogy hol a határ a Facebookon, már csak időráfordításban is. De mondom, nagyon sok pozitívumát is látom, és programszervezésben, és az emberekhez való eljutásban, marketingben, stb. Biztosan nagyon sok pozitívuma van, tehát ezt nem lehet letagadni, csak még talán az ember nem elég érett ahhoz, hogy ez megtalálja ezt az arányt, hogy emellett menjen ki és kiránduljon is, mert még mást is tegyen, ahol közelebb tud kerülni az emberekhez, és más módon tud velük kommunikálni. Tehát én az egyik nagy negatívumát abban látom, hogy nagyon kötött, hogy milyen módon kommunikálok, és ettől a személyességét veszi el a kommunikációnak.
0: Te például ugyanannyit találkozom az ismerőseiddel, amióta Facebook van, netán többet vagy kevesebbet?
1: Sajnos kevesebbet találkozom, de talán nem tudom egyértelműen a Facebookra fogni, hanem egyéb számítógép mellett töltött tevékenységek veszik el az időt. És érdekes módon ezek mind vagy nagyon nagy részt e-mailezések és kommunikálások. Én eléggé vigyáztam rá már, amikor felléptem Facebookra, hogy ez ne uralkodjon el teljesen a mindennapjaimon, de az tény, hogy a számítógépen keresztül történik a kommunikáció nagyon sok időt elvesz. Tehát a virtuális világban többet kommunikálok sajnos, és többet találkozom emberekkel, mint a valós világban, és ezt erre ügyelni kell, hogy megmaradjon a jó arány.
0: A másik dolog, ami szintén a közösségekhez kapcsolódik, hogy hogyan, illetve hol ismerkednek a mai fiatalok. Vannak még ilyen helyek egyáltalán, ahol lehet ismerkedni?
1: Mi is próbálunk arra megoldást keresni, hogy milyen egyéb találkozási és ismerkedési formák lehetnek, amellett, hogy az ember sokszor elmegy sörözgetni, és akár táncolni, és berúgni, és így módon jól érezni magát. Mi szeretnénk majd a Kontra műhelyel olyan havi rendszerességű találkozókat rendezni, ahol egyébként egy kötetlen kvázi kocsma hangulatban, de mégis egyfajta szervezett módon kicsit szakmai előadásokat hallgatva, akár a TED.com-hoz hasonlóan ilyen szabad egyetem jelleggel előadásokat is lehet hallgatni, amellett, hogy az ember kötetlenül sörözget és a barátaival együtt van. Itt szeretnénk majd társasjátékozást is egy kicsit erőltetni. Vannak olyan értékek, amikben nem tudom, gyerekkorunk óta így hiszünk, és azt látjuk, hogy ez sokszor már az egyetemi évek alatt így cikivé válik, és közben a játéknak magának, a játékosságnak nagyon sok pozitívuma van felnőtt korban, és ezt egy picit elveszítjük, és mi szeretnénk erre inspirálni az embereket, akik a mi rendezvényeinkre eljönnek majd, mert a játékon keresztül az ismerkedés sokkal mélyebb és hatékonyabb tud lenni.
0: Beszéljünk egy kicsit rólad. Ugye te kijársz Bécsbe, Bécsben tanulsz, zeneszerző vagy és zenész. Hogyan éled az életedet? Milyen kint Bécsben, és milyen visszajönni?
1: Hát alapvetően azért mentem ki Bécsbe, mert itthon a képzés eléggé megosztott zeneileg, tehát a könnyű zene és a komoly zene között érdekelt engem mindig ez a határmesdje, és itthon az ember vagy jazzt tanul, vagy kortárs komoly zenét. Én végül a komoly zenei zeneszerzésen végeztem a Zeneakadémián itthon, és Bécsben van egy média zeneszerzés és jazz szak, ami kint a komoly zenei zeneszerzésen belül van, és ez egy azért volt egy nagyon szimpatikus szak nekem, mert komoly zenei megközelítéssel és igényességgel tanulhat az ember akár filmzenét, vagy bármi olyan alkalmazott zenét, ahol más médiummal össze van kapcsolva a zene. És a tanároknak egy ilyen nagyon-nagyon baráti és nyitott hozzáállását tapasztaltam kint, ami itthon talán kevésbé volt jellemző, de én alapvetően nagyon szívesen járok haza, és egyelőre még akkor is, hogyha nehezebben lehet itthon talán érvényesülni, meg ugyanazért a munkáért talán kevesebb pénzt kap az ember, akkor is valahogy most még úgy fogom fel, hogy amiket látok, hogy kint jó, azt szeretném itthon megvalósítani.
0: Azt tervezed, hogy majd visszajössz ezek szerint?
1: Igen, illetve most sem tartósan vagyok kint, hanem főleg itthon dolgozom, média zene területen elsősorban, színházi zenét, reklámzenét, hasonlókat komponálok elég sokat, és ismeretterjesztő programokat is szervezek gimnáziumukban, például összművészeti kurzusokon. Bécsben elsősorban a tanulmányaimat folytatom.
0: Mennyiben mások a bécsi fiatalok így a saját benyomásaid alapján?
1: Nagyon nagy különbséget nem érzékelek. Azt is el kell mondanom, hogy a kinti ismerőseimnek maximum 5%-a tőzsgyökeres bécsi, a nagy részük inkább nemzetközi diák, és a legjobb barátaim sem bécsiek. Tehát nagyon, ami biztosan pozitív, hogy ez a nagy olvasztó tége és nagy nemzetköziség toleránsabbá teszi az embereket, ez egyértelműen látszik, ez a talán klisének is hangzó dolog, de tényleg látszik, hogy azt a fajta barátságosságot, amit én is kaptam, amikor kikerültem, azt valószínűleg az én környezetem ugyanúgy megkapta, amikor ő volt kint először, akár lengyelként, vagy kínaiként, vagy akár, hogy ebben mások talán a kinti fiatalok, hogy nyitottabbak másokra. De azt hiszem, hogy azért ez Magyarországon is változik, legalábbis Budapesten, ahol én élek ebben a környezetben, azt látom, hogy a fiataloknál ez kevésbé gond már, inkább a korábbi generációknál.
0: Hogyan lettél te zenész?
1: Hát én gimnázium alatt már emelt szinten tanultam a zenét, zenei szakon voltam, de ott még úgy kérdéses volt, hogy esetleg műegyetem vagy ilyesmi. Kicsit a mérnöki vagy számítógépes érdeklődésem miatt elég korán elkezdtem foglalkozni számítógépes hangszerkesztőkkel is. Aztán ezen a vonalon mentem tovább a rádiónak, a Magyar Rádiónak a hangmérnök képzőjére, amit elvégeztem, tehát van egy OK és hangmérnöki papírom, és ez nagyon jól kiegészíti azt a fajta média zeneszerzési munkát, ahova szükséges is az, hogy az ember mondjuk egy saját médiazenét teljesen készre keverten tudjon átadni a megrendelőnek. Emellett a zene is mindig úgy érdekelt, mint egyfajta kommunikáció, tehát ennek a pszichológiai oldala is nagyon érdekelt mindig, tehát hogy azt láttam, hogy alapvetően a legtöbb zeneszerző ismerősöm olyan zenét szerez, amilyen a személyisége is, vagy valahogy ez nagyon szorosan összefügg, és ez a része érdekel a művészetnek és zenének, hogy milyen módon és mit kommunikál ember egy másik emberrel.
0: Mennyire lehet Magyarországon érvényesülni zenészként? Mennyire becsülnek meg téged?
1: Hát ugye csak abból adódóan, hogy pici az ország, és nagyon sok minden a fővárosban történik, tehát még kisebb a helyszín, ahol érvényesülni kell, és ehhez még nagyon-nagyon sok a tehetség, tehát tényleg sokkal izgalmasabb izgalmasabb, érdekesebb, önállóbb ötleteik vannak a magyar fiataloknak művészetben. Én azt tapasztalom, mint akár a nagyon fejlett nyugati szomszédoknál. Maximum a technikai felkészültségük érthető módon pénzügyi okokból adódóan nem olyan, mint a nyugatiaknak, de emiatt, hogy ugye ilyen kis helyen vagyunk, ilyen sokan tehetségesek, nagyon nehéz érvényesülni, és nagyon azt látom, hogy nem, hogy kevés a tehetség önmagában, de gyakorlatilag nem is az a lényeg, hanem a kapcsolatépítési adottság, tehát hogy mennyire képes az ember azzal foglalkozni, ami egyébként nem a szakmája, vagy nem kéne, hogy a szakmája legyen, hogy mindenhol ott legyen, hogy mindenkihez oda menjen és ismerkedjen. És én szerencsésnek mondhatom magam ilyen szempontból, mert nem esik nagyon nehezemre, tehát valamennyire, tehát szívesen ismerkedek emberekkel, és szívesen vállalom ezt a fajta kapcsolatépítés részét is, de sok olyan művész ismerősöm van, aki még akár tehetségesebb is, vagy ügyesebb, vagy képzettebb nálam művészileg, szakmailag, de azért nem tud előrébb lépni, mert nem nagyon tud egyrészt talán kompromisszumokat kötni más művészekkel vagy szervezőkkel, amikor egy-egy koncertre vagy bármire kerül sor, vagy nem tanult meg igazán kommunikálni mások nyelvén. Tehát szerintem az érvényesülés az itthon most művészi téren az elengedhetetlen, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy éppen kivel beszél és miről, és hogy akkor azzal az emberrel hogyan kell beszélgetni, átmenjen az üzenet. Tehát ezt én látom akkor, amikor egy rendezővel beszélek például zenéről, egészen más szemmel látjuk ugyanazokat a dolgokat.
0: Hogyan dolgozol, mint zeneszerző? Hogyan jön az ihlet? Hogyan végzed a munkádat? Kottákat írogatsz, hogy hogy csinálod az egészet? Tehát kicsit úgy avasd be a folyamatban.
1: Hát én eléggé szétválasztom az alkalmazott zenét attól a fajta zenétől, amit mondjuk koncertzenének írok. Ami koncertzenének íródik, az sokszor úgy születik, hogy egyszerűen csak improvizálgat az ember hangszeren, és akkor ott, hogyha megtetszik valami, akkor azt elismétlem, csiszolgatom, és aztán esetleg leírom. Mivel gyakran az idő sürgetése miatt nagyon érdemes használni számítógépes programokat, azzal rögzíteni ezeket az improvizációkat, ezért sokszor mondjuk szintetizátoron történik ez a fajta, vagy olyan elektronikus eszközön, amivel egyből rögzítem is az improvizatív részeket, és akkor innen nyerek később inspirációt. A média zenénél pedig hát úgy működik a dolog, hogy általában minél előbb elkérem a megrendelőtől, általában a rendezőtől, vagy filmes kollégától a forgatókönyvet, vagy bármilyen leírást arról, hogy miről fog szólni az egyébként akár még csak forgatás alatt lévő filmprojekt, és nagyon inspirálóak tudnak lenni a beszélgetések a rendezőkkel. Olyankor sokszor az van, hogy én elkészítek egy vázat, egyfajta akár csak mondjuk zongorás, vagy egy ritmikus vázat, egy piszkozatot, amiben már érezhetőek mondjuk a ritmikus váltások, hogy mi lesz a ritmusa, hogy az mennyire passzol a filmhez, vagy mennyire nem. Azután következik a kidolgozása ennek.
0: Mennyi idő egyébként, mire egy-egy szám elkészül, egy-egy zeneszám?
1: Ez nagyon változó. Most tegnap például két nap alatt, igen, tehát tegnap fejeztem be egy 40 másodperces társadalmi célú hirdetést, ami most két nap munka volt, ebből az utolsó mondjuk 5-6 óra az már a hangkeverés. Tehát van, amikor ez nagyon gyorsan tud és kell, hogy tudjon működni. Azért is kell szétválasztani tényleg a média zenét a koncert célú zenéktől, mert ahogy mondtam is fontos, hogy tudja az ember, hogy kivel kommunikál. Tehát, hogy a koncert zenét írok és elhatározom, hogy ez egy művészibb érdeklődésű, vagy legalábbis a zenére jobban odafigyelni akaró közönségnek íródik, akkor ott megengedhetem magamnak, hogy talán elsőre nehezebben felismerhető, vagy befogadható, vagy feldolgozható üzeneteket is átadjak a zenében. Média zenénél viszont tisztában kell lenni azzal, hogy elsősorban mondjuk a képi elemekkel, annak a feldolgozásával foglalkozik a néző, tehát körülbelül 80% a látott elemeknek a feldolgozására fordítódik az ember figyelmének, és csak 20 a zenére, tehát nyilván nem történhetnek a zenében olyan bonyolult események, amik elvonják a figyelmet. Ilyenkor kevésbé a kvázi ilyen művészi zenei értelembe vett művészi önmegvalósítás a cél, és az ember ilyenkor könnyen nyúlhat akár klisékhez, de pont ez benne sokszor a kihívás, hogy úgy csinálni valami egyénit és érzelmileg erőset zeneiben, hogy közben nagyon egyszerű elemeket használ az ember. A filmzenének is, reklámzenének is ez az egyik nagy kihívása szerintem.
0: Néhány példát még mondjál, légy szíves, hogy hol találkozhatunk a te műveiddel.
1: A alkalmazott zenémből az egyik legismertebb, vagy ami leginkább találkozhat vele az ember, az a Művészetek Palotájának a hangarculata, amit egy 4 évvel ezelőtt egy verseny megnyerését követően készítettem el. Tehát ott kiírtam a MÜPA egy pályázatot, ahol egy főszignált kellett írni, és ehhez kapcsolódóan a MÜPA-nak a művészi profiljaihoz illeszkedő variációkat készíteni ebből. Volt pár évvel ezelőtt a Vidán Park TV reklámja, amit készítettem. Ezek így az ismertebb média zenéim, kisfilmek mellett persze, amik inkább ilyen fesztiválokra kerülnek el. És hát koncertszerű zenéket illetően a Fugato Orchestra nevű zenekarommal játszunk havi rendszerességgel. Most jelent meg nemrég új lemezünk. Ez egy szimfonikus jazz-rock zenekar tulajdonképpen. Szimfonikus hangszerek vannak társítva basszusgitárral és dobbal, és egy kicsit a 70-es évek progresszív rock zenét ötvözzük gyakorlatilag minden létező egyéb és mai műfajjal. Illetve van a Fele Királyság nevű kisebb formáció, amivel pedig hát ilyen retro mesedalokat dolgozunk fel saját ötletekkel.
0: Alpár Balást hallottuk az elmúlt percekben a fiatalokról és hát a zenéről. Nagyon szépen köszönöm!

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Műsorajánló.
1: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés érénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kerttulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken. Szerdán is derült időre számíthatunk, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban elsőként arról hallhatnak, hogy egészségügyi tájékoztató sorozat indult családoknak. Hamarosan érkezem a részletekkel. Tartsanak velem!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Daniék a sziklában várnak ránk. Mondjuk oda messze van a West Balkán. Mekkora már megint a tömeg nyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak és menjünk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adását hallják. Egészségügyi tájékoztató sorozat indul családoknak. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Helyin Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Helm Online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel a kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Az aktuális részben szó lesz többek között a nyári vakáció alatti egészséges táplálkozásról, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint arról is, hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket a tápláló és változatos ételek elfogadásában. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, néhány perc múlva pedig arról szólunk, hogy a fájdalom nem a munka természetes velejárója. Tartsanak velem, azonnal jövök vissza a részletekkel egy rövid zeneszünetet követően.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő percekben arról lesz szó, hogy a fájdalom nem a munka természetes velejárója. A tartós mozgásszervi panaszok nem csak az egészséget, hanem a munkaképességet is veszélyeztethetik. A rehabilitáció szemlélete azonban azt mutatja meg, hogyan lehet megelőzni, hogy egy fájó hát vagy nyak idővel a munkából való kieséshez vezessen. A derék, nyak vagy válfájdalmat sokan a munkával együtt járó kellemetlenségeknek tekintik, különösen igaz ez azokra, akik egész nap számítógép előtt ülnek, nehéz fizikai munkát végeznek, vagy ugyanazokat a mozdulatokat ismétlik nap, mint nap. A fájdalom azonban nem a munka természetes velejárója. Gyakran olyan figyelmeztető jelzés, amely arra utal, hogy a szervezet terhelhetősége elérte a határát. Egy a Nemzeti Közleménytárban ismertetett 5000 fő bevonásával készült felmérés szerint a magyar munkavállalók 18%-a mozgásszervi panaszok miatt esett ki a munkából az elmúlt évben. A válaszadók több mint fele rendszeresen tapasztal derékfájdalmat, miközben sokan még akkor sem fordulnak szakemberhez. Bár a kutatás egy hazai felmérés eredményeit mutatja be, a jelenség nem tekinthető magyar sajátosságnak. Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO szerint a derékfájás világszerte a rokkantság egyik vezető oka az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség pedig évek óta arra figyelmeztet, hogy a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedések továbbra is a leggyakoribb munkahelyi egészségügyi problémák közé tartozik. Több mint egy fájó derék. A mozgásszervi panaszok hátterében ritkán áll egyetlen ok. Hívják fel erre a figyelmet a szakemberek, hozzáteszik. A fizikai megterhelés, a hosszan tartó ülőmunka, a nem megfelelő munkakörnyezet, az ismétlődő mozdulatok, vagy akár a tartós stressz egyaránt hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz. A probléma azonban nem önmagában a fájdalom, hanem az, amikor az már a mindennapi munkavégzést is befolyásolja. Sokan még ilyenkor is úgy gondolják, hogy amíg el tudják látni feladataikat, addig nincs komoly baj. A munkaképesség azonban nem azt jelenti, hogy valaki ma képes elvégezni a munkáját. Sokkal inkább azt, hogy ezt hosszú távon is biztonságosan a lehető legkisebb egészségügyi kockázat mellett tudja megtenni. Éppen ezért a rehabilitáció más szemszögből közelíti meg a kérdést. Nem azt vizsgálja elsőként, hogy milyen diagnózis vagy korábbi sérülése van valakinek, hanem azt, hogy befolyásolja az egészségügyi állapota a mindennapi életét és a munkavégzését. Egy korábbi műtét vagy egy leleten szereplő diagnózis önmagában még nem mondja meg, hogy valaki milyen munkára alkalmas. Ennél sokkal fontosabb, hogy mennyi ideig tud ülni vagy állni, képes-e rendszeresen emelni, szüksége van-e gyakori testhelyzet változtatásra, vagy hogyan változik a terhelhetősége egy teljes munkanap során. A rehabilitációban dolgozó szakemberek gyakran találkoznak azzal, hogy a munkavállaló maga sem érzékeli pontosan a saját korlátait. Előfordul, hogy valaki egy ülőmunkát ideálisnak tart, ám már egy rövidebb beszélgetés során is láthatóvá válik, hogy a tartós ülés fájdalmat okoz számára. Ilyenkor nem az a legfontosabb kérdés, hogy szeretne-e dolgozni, erre a válasz többnyire igen, hanem az, hogy milyen feltételek mellett képes hosszú távon is megőrizni a munkaképességét. Ez a szemlélet alapvetően különbözik attól, amikor kizárólag a betegséget vagy a diagnózist helyezzük a középpontba. A rehabilitáció célja nem annak bizonyítása, hogy valaki mire nem képes, hanem annak feltárása, hogy milyen képességekre lehet építeni, hogy milyen alkalmazkodással válhat a munkavégzés biztonságossá és fenntarthatóvá. A megelőzés pedig közös felelősség. A mozgásszervi panaszok jelentős része nem egyik napról a másikra alakul ki. Gyakran hosszú időn át ismétlődő terhelés, kedvezőtlen testhelyzet, vagy olyan munkakörülmények állnak a háttérben, amelyeken kisebb változtatásokkal is lehetne javítani. Éppen ezért a megelőzés nem kizárólag az egyén feladata. A munkáltatók sokat tehetnek azért, hogy munkatársaik hosszú távon is megőrizzék munkaképességüket. Az ergonomikus munkaállomás, a megfelelő munkaszervezés, a rendszeres pihenőidők biztosítása, vagy a munkafolyamatok átgondolása nem csupán a dolgozók komfortérzetét javítja, hanem a későbbi egészségkárosodás kockázatát is csökkentheti. Ugyanilyen fontos azonban az is, hogy a munkavállalók időben jelezzék, ha tartós fájdalmat vagy nehézséget tapasztalnak a munkavégzés során. Ebben a folyamatban a foglalkozás egészségügyi ellátásnak is fontos szerepe van. Az alkalmassági vizsgálat ugyan képet ad a munkavállaló adott időpontban fennálló egészségi állapotáról, a munkaképesség azonban az idő múlásával változhat. Ha valakinél új panaszok jelentkeznek, vagy egy meglévő probléma súlyosbodik, érdemes ismét szakemberhez fordulni, hiszen a korai felismerés sok esetben megelőzheti a hosszabb munkából való kiesést. A megelőzés ugyanakkor nem kizárólag a munkahelyen kezdődik. A rendszeres mozgás, az izmok megfelelő erősítése, a testtartásra való odafigyelés és a pihenés egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet jobban alkalmazkodjon a mindennapi terheléshez. Bár ezek egyszerű tanácsoknak tűnnek, hosszú távon jelentős szerepük van a munkaképesség megőrzésében. Fontos még a munkaképesség megőrzése, amely közös érdek. A mozgásszervi panaszokról szóló beszélgetések gyakran a fájdalomnál érnek véget. Pedig a valódi kérdés ennél jóval összetettebb. Hogyan lehet elérni, hogy valaki a panaszai ellenére is aktív maradhasson, és lehetőség szerint minél tovább biztonságosan dolgozhasson? A rehabilitáció erre a kérdésre keresi a választ. Nem azt vizsgálja, hogy ki alkalmas vagy alkalmatlan a munkára, hanem azt, hogy milyen feltételek mellett végezhető biztonságosan egy adott munkakör. Egy kisebb munkaszervezési változtatás, egy segédeszköz, egy ergonomikusabb munkaállomás, vagy a feladatok átalakítása sok esetben elegendő ahhoz, hogy a munkavállaló továbbra is teljes értékű tagja maradhasson a munkahelyi közösségnek. Ez nem csak az érintett ember érdeke, a munkáltatók számára is érték, ha tapasztalt munkatársak megőrizhetik munkaképességüket. A társadalom számára pedig az, ha minél kevesebben kényszerülnek tartósan kiesni a foglalkoztatásból. A munkaképesség megőrzése ezért nem kizárólag egészségügyi vagy munkaügyi kérdés, hanem közös társadalmi felelősség. A legfontosabb üzenet talán mégis az, hogy a fájdalmat nem érdemes természetesnek tekinteni. A szervezet ilyenkor azt jelzi, hogy változtatásra van szükség. Minél korábban történik meg a probléma felismerése és kezelése, annál nagyobb az esély arra, hogy a panaszok ne váljanak tartóssá, és ne veszélyeztessék sem az önálló életvitelt, sem a munkában maradást. A jó rehabilitáció nem azt bizonyítja, hogy valaki mire nem képes, hanem azt, hogy megfelelő támogatással és alkalmazkodással hogyan maradhat aktív, önálló és munkaképes minél hosszabb ideig. Fontos kérdés, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni. Nem minden hát- vagy nyakfájás utal súlyos problémákra, de vannak olyan tünetek, amelyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Ha a fájdalom több héten át fennáll, rendszeresen visszatér, vagy már a munkavégzést és a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti, célszerű orvosi vagy gyógytornászi segítséget kérni. Különösen fontos a mielőbbi kivizsgálás, ha a fájdalomhoz zsibbadás, izomgyengeség vagy mozgáskorlátozottság is társul, illetve ha a panaszok pihenés mellett sem enyhülnek, esetleg fokozatosan erősödnek. Ilyenkor nem csak a tünetek kezelése a cél, hanem annak feltárása is, hogy mi áll a háttérben és hogyan előzhető meg az állapot rosszabbodása. A korai felismerés és a megfelelő kezelés sok esetben segíthet abban, hogy a mozgásszervi panaszok ne váljanak tartóssá. Ez nem csak az életminőség javítását szolgálja, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy az érintett hosszú távon megőrizhesse munkaképességét és aktív életvitelét. Végezetül a felhasznált források, amelyre hivatkozva tudósít a Rehab Portál, a Nemzeti Közleménytár, Fájdalomban dolgozik az ország című sajtóközleménye. Aztán az Egészségügyi Világszervezet Low Back Pain című kiadványa. Végezetül az Európai Munkahelyi Bizottság és Egészségvédelmi Ügynökség információk a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedésekről. Ez tehát a Rehab Portálon is elérhető. Önöket pedig arra buzdítom, kedves hallgatóink, hogy tartsanak velem. Még néhány percig ugyanis az Esélyegyenlőségi Magazin 2026. júliusi 2. adása szól az önök kedvenc rádiójában, és egy rövid zeneszünetet követően pedig megfejtjük, hogy mit is jelent a digitális fájdalomcsillapítás gyerekeknek Debrecenben. Jövök vissza tehát néhány perc múlva.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adásába. Digitális fájdalomcsillapítás gyerekeknek Debrecenben. A virtuális valóság technológiát alkalmazzák a gyermekek fájdalmának és szorongásainak csökkentésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján, adja hírül a Rehab portál. A terápiás célra fejlesztett szoftverekkel működő úgynevezett virtuális, vagyis VR szemüvegek a vérvételek, a varratszedések és más vizsgálatok során terelik el a kispáciensek figyelmét, miközben a beavatkozások hatékonyságát és pontosságát is segítik. Nem játék, hanem orvosi eszköz. A Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján 4 VR szemüveget állítottak szolgálatba. Az eszközökön nem hagyományos videójátékok futnak, hanem a Stanford Egyetem szakemberei által kifejezetten egészségügyi felhasználásra fejlesztett és validált szoftverek. A programokat az egyes beavatkozásokhoz igazították, gerincvízvétel előtt például a gyermek egy víz alatti világban halad előre, miközben ösztönösen előrehajol, éppen abba a testhelyzetbe, amely a vizsgálat biztonságos elvégzéséhez szükséges. A virtuális valóság alkalmazása nemzetközi szinten is az egyik legdinamikusabban fejlődő terület az orvostudomány területén, a hazai gyermekellátásban pedig a Debreceni Egyetem az elsők között vezette be a módszert a mindennapi betegellátásban. Így segíthet csökkenteni a fájdalmat és a szorongást. A VR technológia egyszerre köti le a látást és a hallást, így a gyermek figyelmét szinte teljes egészében a virtuális környezetre irányítja. A szakemberek szerint a szemüveg a szó jó értelmében túlterheli az érzékszerveket, ezért az agynak kevesebb kapacitása marad a fájdalom és a félelem feldolgozására. Ennek következtében a vérvétel vagy más beavatkozás kevésbé megterhelő élménnyé válhat. A módszer nem csak vérvételnél alkalmazható, hanem varratszedésnél, diagnosztikus vizsgálatoknál, valamint olyan beavatkozások során is, amikor a gyermeknek hosszabb ideig mozdulatlanul kell maradnia. A szülők helyzetét is megkönnyítheti. A klinika tapasztalása szerint a VR szemüveg nem csak a gyermekeknek jelent segítséget, a szülők is nyugodtabbnak érzik magukat, amikor látják, hogy a gyermekük figyelmét sikerül elterelni, és a beavatkozás kevesebb stresszel jár. A gyermekek visszajelzései alapján a virtuális környezet annyira leköti őket, hogy sokan alig érzékelik magát a vizsgálatot. Volt, aki arról számolt be, hogy korábban már napokkal a vérvétel előtt szorongott a VR szemüveg használata mellett, azonban sokkal nyugodtabban élte meg a beavatkozást. Természetesen az orvosok munkáját is támogatja. A Debreceni Egyetem szakemberei szerint a nyugodtabb, együttműködőbb gyermekekkel a vizsgálatok és kisebb beavatkozások is könnyebben, gyorsabban és nagyobb pontossággal végezhetők el. a technológia különösen előnyös lehet olyan helyzetekben, amikor a gyermekeknek hosszabb ideig mozdulatlanul kell maradniuk, például diagnosztikus vizsgálatok vagy kisebb sebészeti beavatkozások során. A módszer jól illeszkedik a gyermekgyógyászat holisztikus szemléletéhez, amely nem csak a testi betegségek kezelésére, hanem a gyermek lelki állapotára és szorongására is figyelmet fordít. Már önmagában az egészségügyi környezet is szorongást válthat ki a gyermekekből, ezért minden olyan eszköz hasznos lehet, amely oldja a feszültséget és segíti az együttműködést. Tudományos vizsgálatokkal is értékelik a módszert. Bár a klinikai tapasztalatok bíztatóak, a Debreceni Egyetem a VR technológia alkalmazását tudományos adatgyűjtéssel is követi. A kutatók fájdalom és szorongás mérő skálák, valamint kérdőívek segítségével vizsgálják, hogy a digitális fájdalomcsillapítás milyen mértékben javítja a gyermekek komfortérzetét és együttműködését. A cél, hogy a kedvező első tapasztalatokat objektív tudományos eredmények is alátámasszák, és pontos képet adjanak arról, milyen szerepet tölthet be a virtuális valóság a gyermekek ellátásában. Számol be róla a Rehab portál. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast csatornákon is, például az Apple Podcast-ben, illetve a Spotify applikációban is. Ruzsa Viktor vagyok, kérem Önöket, hogy tartsanak velünk legközelebb is, vigyázzanak magukra, szerencsére most kedvezőbb időjárási helyzet van, mint néhány héttel ezelőtt, de azért ügyeljenek magukra, és főképp ne felejtsék el, hogy az UV-sugárzás annak ellenére nagyon magas, hogy a hőmérséklet szempontjából az időjárás most jelentősen kedvezőbb. Használják ki a jó időt, és emellett pedig hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. A viszont hallásra!
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugés késéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
4: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
5: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
7: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
8: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágainak. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága közölte, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert hallgattak ki és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az 1999-es óta most először ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa több pontján augusztus 12-én. Teljes napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot rövid időre, éjszakává változtatva a nappalt, és láthatóvá téve a nap koronáját, egy külső légkört, amelyet általában elrejt a ragyogó napfény. A látványos esemény útvonala Izlandot és Észak-Spanyolországot is érinti, míg Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Itthon teljes napfogyatkozás legközelebb 55 év múlva, 2081. szeptember 3-án figyelhetünk meg. Új megközelítéssel segíti egy szingapúri fitness cég az 50 és 70 év közöttieket. Abban segítenek, hogy megőrizzék mozgékonyságukat, fejleszék egyensúlyérzéküket és magabiztosabbá váljanak a mindennapi helyzetekben. Programjuk különlegessége, hogy a parkour elemeit használja fel egy olyan mozgásformát, amelyet sokan inkább fiatalokkal és látványos akrobatikus mutatványokkal azonosítanak. A speciálisan idősebb korosztály számára kialakított órák azonban nem extrém ugrásokról és veszélyes trükkökről szólnak. A legfontosabb cél a balesetek megelőzése. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
4: Magyarosi Marianna, köszöntöm Önöket. Ezúttal Katalónia fővárosába, Barcelonába invitálom Önöket. A Madriddal állandó rivalizálásban álló 1,6 millió lakosú spanyol város a világ egyik leghíresebb és legizgalmasabb metropolisza. Ez azonban például Rómától vagy a horvát városoktól eltérően nem régi épületeinek és több ezer éves történelmének köszönhető, pont ellenkezőleg. Barcelona a modernizmus fővárosa és a 20. századi avantgárd művészet legbátrabb szárny próbálgatásainak helyszíne, valamint a modern várostervezés egyik legjobb példája. Számos látnivalóját a neves építész Gaudi néha meghökkentő alkotásai adják, de a város modernizmusa nem merül ki az épületeiben sem. Az utcalámpák, az erkélyek és Barcelona számos más eleme is ezt a légkört erősítik. Persze a régi Barcelonával is megismerkedhetünk, például a gótikus negyed labirintusszerű, középkori hangulatot árasztó szűk utcáit járva, illetve a városnézés után Barcelona homokos strandjain is megmászik. kártúzhatunk, bár a közeli Costa Braván sokkal szebb partok vannak. Modernitás, ugyanakkor a hagyományok tisztelete, tengerpart és hegyek, izgalmas látványosságok és változatos időtöltési lehetőségek teszik Barcelonát a világ egyik legizgalmasabb, legsokoldalú városává. A legegyszerűbben repülővel juthatunk el a városba, a fapados légitársaságok meglepően olcsó árakon kínálnak jegyeket, nem mindegy azonban az év mely hónapjában látogatjuk meg a katalán fővárost. Barcelona éghajlata enyhe mediterrán, ezt a tenger közelsége is befolyásolja. A nyarak melegek, a telek viszonylag enyhék. Nyári napokon a hőmérséklet gyakran haladja meg a 30 fokot, a hőmérő higanyszála néha 35 foknál is többet mutat. Az utóbbi időben a várost súlyos szárazság is sújthatja. Augusztusban, a legmelegebb hónapban még a helyiek is elmenekülnek a hőség elől. Ősszel kellemes, enyhén melengető napsütést élvezhetnek a Barcelonába utazók. A hőmérséklet ilyenkor 15-20 fok körül alakul. A leghidegebb hónap a január, de gyakran még ilyenkor is ki lehet ülni az éttermek kávézók teraszára. A várost az időjárási viszonyok szempontjából talán március és június között, valamint szeptemberben érdemes meglátogatni. Ilyenkor nincs se túl meleg, se túl hideg.
2: Hobbi Rádió.
5: A rádiót!

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: A katalánok egyszerűen képtelenek csúnya tárgyakat készíteni, legyen az kanális fedő, kocsma, asztal, ajtó, kilincs vagy épület. Szó, ami szó, hébe-húba megpróbálják, sőt elvétve lepukkant házakat is látni Barcelonában. Összességében azonban a város lenyűgöző, valami kedélyesen bohó furcsaság árad belőle. Robogók és sok turista, enyhén sós levegő, kígyózó formák és ragyogó színek. Elsőre ezek a hívószavak jutnak eszembe a városról, no meg Gaudi, aki olyan Barcelonának, mint Bécsnek Mozart. Kiválóan működik az árukapcsolás, a szuvenír árusok hatalmas pénzeket kereshetnek a jellegzetes, mozaik mintás törülközőkön és mindenféle egyéb, színváltós vagy villódzó gaudis emléktárgyakon. Az építés számtalan alkotása látható Barcelonában, a leghíresebb a La Sagrada Familia. A Szent Család temploma Spanyolországban a leglátogatottabb fizetős turisztikai látványosság, évente több mint 2 millió turista nézi meg belülről. Gaudi élete főművének tekintette, 1883-ban kezdte el tervezni és 40 évig dolgozott rajta. A Sagrada Familia több mint 100 éve épül már, elkészülte után a világ legmagasabb temploma lesz és 18 toronnyal fog rendelkezni. A tervek szerint 2026-ra Gaudi halálának 100. évfordulójára fejezik be az építést. A Szent Család templomot 16. Benedek pápa 2010. november 7-én szentelte fel és nyilvánította bazilikává. Ebből az alkalomból misét is celebrált, amely a templomban tartott első szentmise volt. Mint Gaudi több alkotása is, a Sagrada Familia is a világörökség része. A bazilika az organikus építészet mintájának számít, de sorolják a szecesszióhoz és a kubizmushoz is. A Szent Család templomához hasonlóan a világörökség része a Güell Park is, amelyet Gaudi eredetileg egy lakóparknak szánt, ám üzletileg sikertelennek bizonyult, olyannyira, hogy senki nem akart itt lakni. Így végül maga Gaudi költözött ide családjával. Az épületek, a sétányok és a lépcsők mind-mind egy rendkívül különös fantáziavilághoz hasonlítanak. Ezt nehéz leírni, ezt mindenképpen látni kell. De nem csak Barcelonában érhetik önöket felejthetetlen élmények, hanem például Egyiptomban is. Folytatódik a Világjáró magazin játéka, amelynek során egy két fő részére szóló egyiptomi utazást nyerhetnek. Lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fős üdülést.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A mai műsorban Barcelonában kalandozunk, nos a csodás látnivalók közt sétálgatva könnyen megéhezhetünk, szerencsére itt minden utcasarkon lehet találni, úgynevezett kockás, abroszos kis vendéglőt. Itt 7-9 euróért mindig van napi menü, ami három fogást, kávét és italt is tartalmaz. Tengeri herkentjüket a piacon érdemes kóstolni, ez a város központjában lévő sétáló utca a La Rambla mellett van. Hatalmas, látványos standok, sosem látott gyümölcsök, zöldségek, sajtok, tojások, húsfélék, és még mozgó, égen tartott tengeri halak, rákok kínálnak nagy élményt. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Van itt néhány Laci konyha is, ahol megkóstolhatjuk a helyi specialitásokat, de mivel itt is csak katalánul beszélnek, biztosan sosem tudhatja az ember, mit is eszik, de mindenképpen bizalomgerjesztő, hogy előttünk sütik ki azt, amire éppen rábökünk. Ez persze nem olcsó mulatság, simán ott lehet hagyni 15-20 eurót egy tál különlegességért, ráadásul nehéz helyet kapni a pultnál, ám egyes turisták képesek akár fél órát is átsorogni, míg felszabadul egy hely. A Flasteren, a La Ramblán is érdemes végig sétálni, a pénzcsörrenésre mozgulódni kezdő élő szobrok nagyon érdekesek, de vannak itt komédiások, zsonglőrök és mutatványosok is. Barcelona széles és hosszú sétáló utcáját csodás platánsor szegélyezi, kávézók, butikok, üzletek, trafikok várják a korzúzni vágyókat, de ha nem bírják a tömeget, csak rövid időt töltsenek itt, mert a La Rambla mindig tele van helyiekkel és turistákkal. A modern épületek mellett a középkori emlékeket is felfedezhetjük a gótikus negyednek köszönhetően, ez az óváros központi részén található. Számos középkori épület van itt, de a római időkből származó városfal maradványai is felfedezhetőek. A gótikus negyed egy labirintusra emlékeztet, a szűk, kanyargós utcák terekben nyílnak, amelyek különleges, igazi középkori atmoszférát adnak a helynek. A turista minden sarkon valamilyen meglepetésbe botolhat, valamilyen érdekességgel találkozhat. Egy templommal, egy palotával, egy múzeummal, egy képtárral, vagy a barangolás közben egy szusszanásnyi pihenésre invitáló tapaszbárral, kávézóval.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Barcelona egyik híres nevezetessége a Casa Milà, amely természetesen ismét Gaudi műve, és ugyancsak a világörökség része. Ez volt Gaudi utolsó lakóháza, amelyet egy gazdag textilgyáros megrendelésére tervezett. Ebben az ötemeletes bérházban valósítja meg Gaudi leginkább a természet és az építészet összeolvasztását, olyan, mintha egy lepusztult barlangos hegyet látnánk. A tetőn lévő kémények a szürrealista szoborművészet előfutárainak számítanak. A Casa Milà gyakorlatilag minden az ellenkezője, mint amit szokványos építészetnek ismerünk. Érdekesség, hogy az épületet tervek nélkül csupán vázlatok alapján építették fel. Ha az építészeti csodák sokassága után szeretnénk valami egészen más jellegű szépségben gyönyörködni, ne hagyjuk ki a táncoló vagy mágikus szökőkutakat, amelyek a 213 méteres Zsidók hegyén található. Barcelona ezen része is rengeteg látnivalót kínál. A domb legérdekesebb nevezetessége egy hatalmas 18. századi erődít, de számos park és botanikus kert is van itt. Szintén itt található a Poble Espanyol, egy igen népszerű barcelonai látványosság. Ez gyakorlatilag egy skanzen, amelynek 116 épülete Spanyolország különböző területeinek építészetét mutatja be, no de vissza a szökőkutakhoz. A táncoló zenélő szökőkutak a zene ütemére változtatják színeiket és formáikat. A különböző kutaknál más-más zenéket játszanak, a klasszikustól kezdve a modern, kortárs zenéig. Persze soha nem hiányzik a Montserrat Caballé és Freddie Mercury által énekelt híres Barcelona című szám. A show 15 perces, de nem baj, ha pont lemaradunk a kezdésről, hiszen 15 perc után folytatódik. Érdemes fentről, lentről, középről és több nézőpontból is megtekinteni az előadást. A fantasztikus látvány ráadásul ingyenes, így ez egy olyan látnivaló Barcelonában, amit nem szabad kihagyni. A szökőkút sok mással együtt az 1929-es barcelonai világkiállítás épült, majd az 1992-es olimpiára jelentős mértékben felújították. Az ötkarikás játékokra épült a Tibidabo hegy tetején álló futurisztikus kinézetű tévétorony is. A 288,4 méter magas, a tengerszint felett 445 méterrel álló torony 135 méter magasságban lévő tizedik emelete mindenki számára látogatható, így ez Barcelona legmagasabban lévő kilátópontja. Ha összeadjuk, ez azt jelenti, hogy ekkor 580 méterrel vagyunk Barcelona felett. A kilátó szint körpanorámát nyújt, tiszta időben akár 70 kilométerre is ellátni innen. A kilátáson kívül az ide látogatókat Barcelona legrégebbi vidámparkja is szórakoztatja. Nos, egészen biztos, hogy csodás élményekben lesz részük, hogyha ellátogatnak a katalán fővárosba, ám ha mégis melegebb és varázslatosabb tájra vágynak, akkor játszanak a Világjáró magazinnal, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy felejthetetlen, két fő részére szóló egyiptomi nyaralást.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Ellátogatni a világ egyik legnagyobb múltú és legjobb foci csapatának, az FC Barcelonának a stadionjába a csapat szurkolóinak szinte kötelező program, de az együttesért nem rajongók tetszését is bizonyára elnyeri a hely. Az 1957-ben nyílt Camp Nou stadion 99 ezer néző befogadására alkalmas, és ezzel Európa legnagyobb arénájának számít. A futballmérkőzések mellett olyan együttesek és énekesek barcelonai koncertjeinek adott helyet a Camp Nou, mint a U2, a Pink Floyd, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Frank Sinatra vagy éppen Madonna. A stadion túra alkalmával az érdeklődők meglátogatják a múzeumot, a csapat öltözőjét, a futballpályát, ahol a gyepen is sétálhatnak, a tévészobába és egyéb helyiségekbe is bepillanthatnak, végül a kezükbe foghatják a Bajnokok Ligája serleget. A festészet szerelmesei sem maradnak program nélkül, ha Barcelonában járnak. Pablo Picasso több mint 3500 korai munkája, festmények, rajzok, metszetek és kerámiák találhatóak. Barcelona leglátogatottabb és talán legjobb kultúrhelyén, a Picasso Múzeumban, amely már 1963. március 9-e óta fogadja a látogatókat. Bár Barcelona mindig új, mindig izgalmas szépségeket és különlegességeket tartogat, hatalmas élményt jelent átruccanni a közeli Montserratba, amelyet sokan kötelező látnivalónak tartanak. A hegy kolostora és bazilikája is nagyon szép, de a táj az, ami igazán különleges. A hatalmas sziklák gyönyörűek, a kilátás pedig az egyik leglenyűgözőbb látvány, amit az ember élete folyamán láthat. Barcelonai kirándulásunk során a strandolásra is szálljunk némi időt, mártózzunk meg a tengerben, az aranyhomokos part 4 kilométer hosszan terül el a város mentén. A strandok szépek, jól felszereltek, és hullámlovaglásra is lehetősége van a fürdőzőknek, azonban a nyári napok igen zsúfoltak. A mai műsorban Barcelona lenyűgöző nevezetességeiből nyújtottunk némi ízelítőt. Remélem, kedvet kaptak hozzá, hogy felfedezzék Spanyolország emegyöny szemét. Ha van kedvük, tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországban látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galát Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivaló van ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazó, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.
4: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magam.

0: Ennek megfelelni.
1: Ha szeretne, alkozott. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobbi Rádió.
1: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést. Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: A Kolping mozgalom olyan katolikus lelkiségi mozgalom, amelynek tagjai a római katolikus egyház tanítását valva fő feladatuknak tekintik a szociális problémák megoldását a keresztény szellemiségű nevelés által. Adolf Kolping még fiatal káplánként személyes küldetését adba ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésére szentelje életét. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Ezért 1849-ben, mint Kölni egyházmegyés katolikus pap, elkezdtek szervezni a katolikus legényegyleteket, melyből a Kolping művek világszervezet bontakozott ki. Célja a munkás ifjúság érdekvédelme, valamint keresztény szellemben vallási, szakmai, családi és társadalmi életre felkészítés. Szombathelyen is volt legényegylet, amely ennek az elvnek az alapján működött, napjainkban pedig itt Szombathelyen, az Oladi templomban működik a Kolping család. Az, hogy hogyan alakult ki, hogyan jött létre, és miért is dolgoznak az egyesület tagjai, erről beszélgetünk Pajor Klárával, illetve Lendvai Brigitával a Kolping iskolákról. A riportokat Kopcsándinél Zsuzsa készítette. Január 2. hétfőjére kaptam egy családi meghívót.
0: Az Oladi Kolping családnak volt összejövetele, amelyen Lendvai Brigitta a Kolping Egyesületek intézményekről írt szakdolgozatát ismertette a jelenlevőkkel.
4: Beszélgető társam pedig...
0: Köszök Favini Pajor Klára vagyok, a Kolping család elnöke.
4: Ki volt Kolping?
0: Kolping Adolf az egy németországi származású pap volt, de eredetileg a foglalkozása az cipész volt. Szegény családból származott, aki tanulmányait anyagi gondok miatt nem tudta folytatni. Amikor elvégezte a cipész iskolát, az 1800-as években, amikor egy legény megszerezte az adott szakmát, akkor vándorútra mentek, hogy jobban elsajátítsák a tanultakat. Ő is járt a Németország településein, és rájött arra, hogy az ipari iskolásokat nagyon hátrányos helyzetben tartják, ahogy egy kicsit olyan kirekesztetnek tűnt akkoriban. Ő elhatározta, hogy tovább tanul, és pap lesz, és akkor fölkarolta ezeket az ipari tanulókat, hogy legyen szakmájuk, legyen közösségi területük, hát hogy nem csak a munka, hanem azért kell egy kicsit a szórakozás is ezeknek a hanyattatott sorsú fiataloknak. Megalakította a legényegyleteket, itt Magyarországon is elég sok ilyen legényegylet alakult. A II. Világháborúig Szombathelyen is volt egy legényegylet, székhelyük az ott volt a Hollán-Árné utcában. Sajnos ezeket a legényegyleteket a II. Világháború után megszüntették, és akkor, amikor újból lehetőség volt már a rendszerváltás után, akkor kezdtek el föléledni és újból megalakulni, de akkor már nem legényegylet, hanem akkor már Kolping Egyesület néven, melyeknek a célja az volt, hogy a fiatalokat fölkarolja, patronálja, egyrészt a szakma megszerzésébe segítse, másrészt pedig azért legyen nekik szórakozási lehetőségük, továbbtanulási lehetőségük.
4: Mivel foglalkozik ez a család? Akkor, amikor ott voltam, igazi családi hangulat volt, névnapi, születésnapi köszöntő előadás. Mi mindent csináltok?
0: Ez a család, hogy ugye megtartjuk egymásnak a névnapját, születésnapját, hogy egy kicsit valóban, mint Kolping család működjön, azon kívül mindig valamilyen előadást szervezünk, illetve kirándulásokat. Tavaly például ősszel pályázati támogatásból el tudtunk menni Mária zarándoklatra, voltunk Mária Besnyön, Mária Pócson, Matra Verebélyen és Vácon, ez egy 4 napos kirándulás volt, mindenki jól érezte magát, elsődlegesen ugye Mária zarándoklat, mert Mária nevezetessége, vagy hát helyiségeket kerestünk fel.
4: Ki lehet ennek a családnak a tagja?
0: Bárki, és annak örülnénk, ha minél többen jelentkeznének, mert az utánpótlásra szükségünk van. Azt lehet a tagja, aki elfogadja azt, hogy Kolping Adolfnak a szellemiségében tevékenykedjünk, és ezt vigyük tovább.
4: Klári, beszéltünk itt a családról, beszélünk a Kolping iskolákról, más szociális területen is részt vesz a Kolping család?
0: Van egy olyan intézmény, hogy a Kolping szellemiségét folytató iskolákat, szociális intézményeket összefogó, röviden csak KOSZISZ-nak hívják ezt az intézményt. Ennek a keretében működik Sárváron egy szociális intézmény, amelyik a Kolpinghoz tartozik, ahol hát elsősorban időseknek a szociális ellátásával foglalkoznak.
4: Ez bentlakásos intézet?
0: Van bentlakásos része, és meg van hát egy napközi.
4: Én az interneten találkoztam olyannal, hogy Kolping Hotel. Ez is a KOSZISZ-hoz tartozik?
0: A Kolping Hotel az nem a KOSZISZ-hoz tartozik, ez egy önálló egység. Alsópáhokon van, elég gyakran rendezvényeket, prézes találkozó, Kolping elnököknek találkozója vagy továbbképzése. Ezeket az 1993-as években Kolping Egyesületek tagjai kezdték el építeni. Magyar és német társ tulajdonnal működik. Külön van neki gyerek része, szállodai rész, hatalmas területen fekszik ez.
4: Ha valaki érdeklődik a Kolping család után itt Szombathelyen, hogyan találja meg, kit kell keresni?
0: Gyakorlatilag minden hónap második hétfőjén kint vagyunk az Oladi Batthyány templom közösségi házában. 17:30-tól oda eljön, ott megkap minden tájékoztatást, ami szükséges, illetve ha tényleg úgy adódik, akkor be is léphet, csatlakozhat hozzánk. Ott várjuk az érdeklődőket nagy szeretettel. De a honlapunkon is, ami www.szombathelykolping.hu megtalál sok mindent. Egyrészt a Kolping Adolfról is, másrészt a programokról is, fotókkal, ott címek is vannak, azokon a címeken is elérhetőek vagyunk.
4: Klári, mennyire kell hithű római katolikusnak lennie annak, aki szeretne hozzátok csatlakozni?
0: Nem kitétel, hogy mennyire hithű, azért nyilván, hogy ne legyen betörő, ne csináljon olyan törvénytelen dolgokat. Jöhet más felekezet is, tehát nem csak a római katolikusok. Eljön egy pár alkalommal, megismerje a csapatot, és hogyha kedve van, akkor utána kitölti a belépési nyilatkozatot, és akkor minden további nélkül csatlakozhat hozzá.
4: Én pedig elmondhatom, hogy tényleg úgy fogadtak engem is első alkalommal, mint hogyha a családnak a tagja lennék, úgyhogy biztos, hogy jól érzi magát bárki közöttetek.
0: Hát mindenki, aki eddig jött, mindenki jól érezte magát, és tényleg azon vagyunk, hogy családias legyen a légkör.
3: Hobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!

0: Az Aladi templom közösségi házába látogattunk el, ahol egy Kolping előadást hallgathattunk meg. Beszélgető társam,
1: Lendvai Brigitta, jó napot kívánok!
0: Ki volt Kolping?
1: Adolf Kolpingról érdemes beszélni, mert én úgy gondolom, hogy elég kevesen ismerik ezt a nevet, és ha megemlítjük, akkor sokan nem is tudják, hogy mit akar ez a kifejezés, vagy ez a szó. Én egy iskolai szakdolgozat kapcsán kerültem közelebb hozzá, és akkor vizsgáltam meg leginkább, hogy ki is ő, milyen az élete, honnan indult, hova tart, és hogy jelenben hol tart. Adolf Kolping az 1800-as években volt aktív, tehát akkor született, és akkor is halt meg, 51 évesen. Egyébként egész életére jellemző ez a keresztény szellemiség, olyan családban is nevelkedett, és később ő maga is ezt vallotta, úgyhogy a papi hivatást választotta. Egy eszmét vallott, hogy az ilyen elkallódott, csellengő fiatalokat, akiket Kölnben, Németországban, a nagyvárosban látott, hogy őket felkarolja, mert elszomorította a látvány, és legényegyleteket alapított. Ez az ideológia, ez az eszme végigkísérte az ő munkásságát, miszerint, hogy a rászorulóknak segítsünk, támogassuk őket, és hogy legyen egy közösség, ahol ők érvényesülni tudnak, egymást segítik, és oktatás, nevelés céljából fejlesztő programokat, kirándulásokat szervezzenek. Ez mai napig is időszerű és korszerű, mert a Kolping iskolák és a Kolping családi egyesületek, a mozgalmak mind jelen vannak, és ugyanezt az ideológiát, eszmét vallják azóta is.
0: Magyarországon is vannak ilyen iskolák. Te háromba látogattál el. Mit tapasztaltál ebbe az iskolában? Mennyivel másabb mondjuk egy Kolping iskolában a tanítás, mint egy általános iskolában?
1: Én nagyon pozitív élményekkel lettem gazdagabb, akkor is, hogyha lényegében közben a szomorú valósággal is találkozhattam. Valóban érződik ezekben a Kolping iskolákban, hogy az ilyen hátrányos helyzetű családokból származó vagy onnan jövő gyermekek vesznek részt, és ők tanulnak. Lényegében én azt tapasztalom, hogy a tanárok szerepe elsődleges, tehát ők sokszor erejükön felül dolgoznak azon, és munkálkodnak azon, hogy ezek a diákok jó útra kerüljenek, és a rossz közegből kiszabadulhassanak, és úgymond a saját jövőjüket már keresztény szellemiségben, és sokkal nagyobb pozitív ráhatással lássák. Én szerintem az itt tanító pedagógusoknak, vagy az itt jelenlévő szakembereknek sokkal nagyobb a felelősségük, mint egy átlagos iskolában. Amúgy is nehéz sokszor a lázadó kamaszokkal, de ha ez még párosul azzal, hogy egy hátrányos helyzetből érkeznek, biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni itt a pedagógusoknak. Kettő középiskolában látogattam el, illetve egy általános iskolában. Ott viszont kicsit más jellegű oktatást láttam, mert ott nem feltétlen csak a rászoruló gyermekek, tehát maga az egész lakossági gyermekek részt vesznek itt ebbe az általános iskolában, sőt óvoda is egyben. Úgyhogy ott sokkal nagyobb a szülő-diák és a tanár-diák-szülő, tehát ez a kapcsolat sokkal nagyobb és sokkal szorosabb, közösen vesznek részt a programokban, ellentétben ugye a Kolping középiskolákkal, ahol a család és a szülői háttér nem minden esetben adott a gyermekeknél.
0: Ahhoz, hogy változni tudjon valaki, új közösségbe kell kerülnie. Azzal, hogy bent marad egy jól bejáratott közösségben, ugye, amit a család ad ebben a pillanatban, és ott megtanulja mindazt, amit a család tud. Mennyire tudja megoldani egy Kolping iskola azt, hogy kivegye a családból esetleg ezeket a gyerekeket, kihívja onnan, és új értékeket mutasson neki?
1: Én úgy gondolom, hogy maximálisan eleget tesznek ennek az iskolák és a pedagógusok. Vannak olyan helyzetek, amikor a szülők maguk is látják ezt a rossz családi légkört, és ő maguk jelzik az iskoláknak, hogy a gyermeket szeretnék ide beiratni, illetve vannak szomorúbb esetek, amikor a szülőt egyáltalán nem érdekli, hogy a gyermeke mit csinál, hol van. Ilyen esetben a tanárok, vagy ha a gyermek ezt felismeri, akkor önmaga is segítségért fordul. Az iskolákban pedig a közösség ereje, illetve a tanári és a szakemberi odafigyelés által kapnak egy olyan esélyt és lehetőséget, hogy valóban maguk mögött tudhassák ezt a rossz körülményt, ezáltal elindulhassanak afelé, hogy ők szakmát szerezhessenek, és a jövőképük életük pozitív legyen, tehát nem kell azt elhinniük, hogy ők értéktelenek, nem kell elviselniük azt a testi-lelki bántalmazást, amit esetlegesen kapnak, hanem tényleg van ebből kiút, csak élni kell a lehetőséggel. Én ehhez mindig azt szoktam mondani, hogy a bizonyításhoz esély, az esélyhez pedig bizonyítás kell, tényleg egy ördögi kör, ez a tanárokon, a pedagógusokon, szakembereken, tehát az iskolán is múlik, de természetesen a diák is szükséges ahhoz, hogy kiszakadjon ebből a környezetéből.
0: Hány iskola van, amelyik a Kolping módszer szerint tanít itt Magyarországon?
1: Én úgy tudom, hogy 11 iskola van, de korábban 14 iskolát jegyeztem én fel magamnak, de a kereséseim kapcsán, mintha megszűnni láttam volna néhány iskolát, de bevallom őszintén, ezek nem pontos adatok, úgyhogy ennek jobban utána kellene járnom, hogy jelenleg most Magyarországon hány ilyen iskola küzd azért, hogy az ilyen gyermekek esélyt kapjanak. Nem tudok pontos számot.
0: Ezek egyházi iskolák?
1: Ezek az iskolák egyházi iskolák. A KOSZISZ, tehát a Kolping Oktatási és Szervezés Intézmény és Szociális Intézmény Fenntartó Szervezet működteti ezeket az iskolákat. Jelen van természetesen a kereszténység, a vallás. Nem feltétel az, hogy a diákok meglegyenek keresztelkedve, tehát egyéb vallású gyermekek is érkeznek ezekbe az iskolákba, de itt olyan neveltetést kapnak és olyan szellemiséget, ami áthat maga a kereszténység és a vallás. Szeretete, szentmisék vannak, hittanóra van, ezáltal ők is ebben a szellemiségben fogják majd talán a jövőképüket folytatni, vagy családot alapítani.
0: Mit tudna javasolni azoknak az embereknek, diákoknak, akik szeretnének változtatni az életükön? Hogyan kezdjenek hozzá?
1: Én mindenképpen azt mondom, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel, ugyanis nagyon sok olyan gyermek van, akinek nem adatik meg, hogy az oktatásba visszakerüljön, de ha ott van úgymond az orruk előtt egy ilyen lehetőség, hogy mehetnek tanulni, visszailleszkedjenek az oktatásba, nem feltétlen a Kolping iskolák által, mert erre vannak más programok vagy szervezetek is, illetve több iskolában már előfordulnak a hitprogramok, vagy az esenis diákoknak a nevelése. Ezek mind azért vannak, hogy minden gyermeknek esélyt adjanak arra, hogy ők szakmát szerezhessenek és elindulhassanak az úton. Én azt javaslom nekik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Tehát, ha az ember segítő kezet nyújt nekik, akkor azt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenképpen kell, hogy ők is akarják és tegyenek ezért. Én nagyon örülök ezeknek a kezdeményezéseknek, főleg, hogy megismerhettem a Kolping iskoláknak a szellemiségét, mert tényleg azt látom, hogy ez nagyon sokaknak, ott a diákoknak, amikor részt vettem közöttük, vagy köztük mozogtam, hogy ez nagyon sokaknak egy olyan kiugrási lehetőség, hogy ők szakmát kapnak, amit talán ők maguk sem gondoltak volna. Mindig van esély, mindig van remény, csak ezt meg kell látni, és nem szabad hagyni, hogy a társadalom jövőképe megromoljon, hogy felépíthessünk egy jobb jövőt, ahhoz kell az, hogy segítséget adjunk, és azt pedig el is kell fogadni, tehát, hogy segítséget elfogadják ezek a diákok, és menjenek e felé.
0: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a munkájához. Még akkor is, hogyha tudom, hogy jelen pillanatban nem a katedrán állva tanítja az embereket, hiszen tanítani nem csak a katedrán lehet, hanem az életvitelünkkel elsősorban.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, mindenképpen igyekszem én továbbadni ezt a tudásomat, amit megszereztem itt a szakdolgozatom kapcsán, vagy itt a közösségi létben. Tényleg annyira pozitív meglepetésként ért engem ez a segítőkészség, hogy szeretném azt, hogy ezt többen megismerjék, úgyhogy bízom benne, hogy lesz még lehetőségem ezt máshol is hirdetni vagy elmondani, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Komu reklám?
1: Békés Csaba mentők.
2: A kórház?
1: Békés Csaba mentők.
2: De a kórház?
1: Milyen kórház?
2: Békés Csabai kórház?
1: Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411.
2: Igen? Onnan kell a mentőket hívni?
1: Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre
2: telefonál. Igen, de hát én nekem negyedikére írta ki az orvos, hogy negyedikén, de hívjam már másodikán.
1: Jó, de még csak 30-a van.
2: Máma?
1: Igen.
2: Na, ma 30-a van?
1: Igen.
2: És akkor mikor lesz negyedik? Milyen napon?
1: Csütörtökön.
2: Csütörtökön?
1: Szerdán.
2: Szerdán? Igen. Akkor másodika mikor lesz?
1: Hétfőn.
2: Hétfőn? Máma vasárnap van, ugye?
1: Szombat.
2: Szombat van?
1: Igen.
2: Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Akkor mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a 444-844-et.
2: 444-844. Köszönöm.
1: Szívesen.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Egészségedre!
6: Egészségedre!
0: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést. Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 29-én köszöntjük Flóra, valamint Márta nevű kedves hallgatóinkat. A Flóra latin eredetű női név, az ókori római mitológiában Flóra a virágok és a tavasz istennője. Ünnepe április 28-ától május 3-áig tartott, jelentése pedig virág. Ünnepelnek még a flórák november 24-én is. Becézése Flórácska, Flóri, Flórika, Florinda és Florina. Jeles viselői a névnek Kádár Flóra színésznő, Munkácsi Flóra színésznő, valamint ön kedves Flóra. Ezen a napon köszöntjük még Márta nevű hallgatóinkat. A héber eredetű név jelentése úrnő, valamint gazdaasszony. A Márta név jó önkifejezési képességekkel megáldott körültekintő nagyvonalú személyiség kialakulását támogatja, jó üzleti érzéke van és becsüli az anyagi értékeket. Becézése Márti, Mártika, Mártácska, Mártus és Mártú. Jeles viselői a névnek Fónai Márta színésznő, Hábóna Márta meteorológus, Makány Márta divattervező, Sebestyén Márta énekesnő és ön, kedves Márta. Ezen a napon köszöntjük még Adelmár, Bea, Beatrix, Csatár, Elmo, Félix, Fiorella, Florinda, Olaf, Orbán, Tűzvirág, Vadvirág, valamint Virág nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1095 az első időpontunk, július 29-én meghalt első Szent László magyar király, aki 1077-től uralkodott. Az általa alapított monostorban temették el Somogyváron, majd honvaid Váradra vitték. Szenté avatták 1192-ben. Első Szent László király megvédte Magyarországot a németek, a kunok és a besenyők támadásaitól. 1091-ben Horvátországgal uniót hozott létre. Első László és unokaöccse Könyves Kálmán uralkodása alatt befejeződött a korai magyar államszervezet kiépítése. Folytassuk a 16. század elejével. 1506. július 29-én meghalt Lisszabonban Martin Behaim felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója. A nürnbergi kereskedő családból származó Behaim tanulmányai elvégzése után Lisszabonba ment, ahol portugál hajósokhoz csatlakozva részt vett az Indiába vezető tengeri út felkutatásában. 1492-ben elsőként ábrázolta a földet gömbformában. Folytassuk a 18. századdal, 1756. július 29-ével. Ekkor született báró Podmanicki József, politikus, tudományos és közíró, a londoni Royal Society első magyar tagja. 100 évet ugrunk előre, 1856. július 29-én meghalt Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. Maradunk még a 19. században, 1890. július 29-én Auverben önmagán okozott lőtsérülés következtében meghalt Vincent van Gogh, holland posztimpresszionista festő. Egyik leghíresebb festménye a napraforgók. Ugorjunk a 20. századra, 1958. július 29-én Dwight D. Eisenhower, az USA 34. elnöke aláírta a törvényt, mellyel megalapította a NASA-t, azaz a Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Igazgatóságot. 5 évet lépünk előre, 1963. július 29-én meghalt Kelemen Lajos történész, akadémikus. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. július 29-én házasságot kötött Károly herceg és Lady Diana Spencer a Szent Pál székesegyházban, Londonban. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 6. részéből.
1: Halld meg, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok néked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfájra és kapuidra.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: 2026. július 29-e, szerda, Szent Márta, Mária és Lázár ünnepe. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Evangélium Szent János könyvéből, 11. fejezet, 19-től a 27. versig. Abban az időben. A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, még Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: Testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Elmélkedés. 2021-től a három testvért, Mártát, Máriát és Lázárt együtt ünnepeljük július 29-én. Az evangélium Jézus egyik legmegindító beszélgetését örökíti meg. Márta, Mária és Lázár otthonában járunk, Betániában. Lázár már 4 napja halott. A gyász és a fájdalom légköre lengi be a házat. És ekkor Jézus megérkezik. Nem siet, nem kapkod, mert számára a remény nem kötődik az emberi időhöz. Az események középpontjába ezúttal Márta lép. Az, akit korábban szolgálatában láttunk sürögni-forogni, most bizakodó asszonyként áll Jézus előtt. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondja Márta. És ebben benne van a számonkérés, de rögtön a bizalom is. Tudom, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked. Ez az egyensúly a fájdalom és a hit között az igazi keresztény lelkület sajátossága. A hívő ember nem érzéketlen a szenvedésre, de nem is zuhan bele a reménytelenségbe. Senki sem mentes a szenvedéstől, de sohasem maradunk egyedül benne. Jézus válasza túlmutat a konkrét eseten, Lázár halálán. Én vagyok a feltámadás és az élet. Nem csak feltámasztja Lázárt, hanem ő maga a feltámadás minden ember számára. Ez a kijelentés a keresztény hit középpontja. Jézus jelenléte életet hoz ott is, ahol pillanatnyilag a halál uralkodik. A betániai ház példája arra tanít bennünket, hogy az igaz barátság Krisztussal a hitből, a mindennapok egyszerű szolgálatából és a reményből táplálkozik. Ahol Jézus szívesen megpihen, ott az élet, a hit, a remény és a szeretet is otthonra talál. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy barátaiddal fogadtad Mártát, Máriát és Lázárt, az ő otthonuk által megmutattad, hogy veled az életünk legfájdalmasabb pillanatai is átalakulhatnak reményé. Segíts, hogy én is úgy tudjak hinni, mint Márta, kételkedés nélkül, de őszintén, fájdalommal együtt. Add, hogy a házam ne csak lakóhely, hanem a hit, a szeretet és a vendégszeretet otthona legyen, ahol te mindig szívesen időzöl. Légy számomra is a feltámadás és az élet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

0: James Bond.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy otthon a dolgozó szobában valószínűleg több baktérium van, mint a munkahelyén? Sok esetben olyan kórokozók is jelen vannak az otthonunkban, amelyek súlyos bőr- és tüdőfertőzéseket hozhatnak létre, ám a munkahelyeken egyáltalán nem mutathatók ki. Dolgozó szobánk legszennyezettebb helyei a billentyűzet, az egér, a telefon és az íróasztal. A nagyobb szennyezettség oka talán az lehet, hogy otthonunkban gyakrabban fordul elő, hogy az íróasztalnál eszünk, így gyakorlatilag büfét nyitunk a kórokozók számára. A veszélyes helyzet kivédésére a legjobb megoldás, hogy hetente egyszer fertőtlenítő takarítást végzünk a dolgozószobánk ezen részein.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vargányával feltekelt hirce mellett fogunk készíteni pennetésztával, bazsalikomos, paradicsomos mártással. Az elkészítése a következő: a paradicsomot forró vízben leforrázzuk, ezt hívjuk blanzsírozásnak. A magokat és a levét teáskanállal eltávolítjuk, a húsát kockára vágjuk. Ha valakinek nagyon nincs ideje ezzel vacakolni, akkor a paradicsomokat csak kockázzuk fel, én is így szoktam, bevallom őszintén. Ezután a hússzeleteket kiklopfoljuk, a leeső részeket apróra vágjuk, vagy ledaráljuk. A szeleteket szalonnával betekerjük, a vargánya gombát megtisztítjuk, vékonyan felszeletet, és apró húsokkal együtt a ércefilékre tesszük. A szeleteket feltekerjük, és hústűvel összetűzzük. Ha nincs otthon hústunk, akkor fogpiszkálót is használhatunk. Vajban 5-7 percig nagy lángon elősütjük. Hozzáadjuk a paradicsomdarabokat, és a felvágott friss bazsalikom leveleket és a tejszínt, majd az egészet összeforraljuk. Borssal és fokhagymával ételízesítővel ízesítjük. A ércét kivesszük a serpenyőből, és eltávolítjuk a hústűt, vagy adott esetben a fogpiszkálót, és felszeleteljük. Pennetésztát sós vízben kifőzzük, körülbelül a főzés ideje 10-15 perc. Elkészítjük a paradicsomos tejszínes mártást, előmelegített tányira tesszük, ráhelyezzük a ércehérméket, a kifőzött pennetésztát, végül bazsalikommal díszítjük. A paradicsommártás elkészítése a következő: kockára vágott paradicsomot, lehet venni üveges paradicsompürét, felöntjük, fokhagymával, ételízesítővel, bazsalikommal ízesítjük, beforraljuk, és a ércemeleget ezzel locsoljuk meg. Jó étvágyat kívánok a hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
0: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: komu reklám.
1: De hová tűnik a fehér, amikor elolvad a hó?
0: Komu reklámot hallottak? Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigriszúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig.

0: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa-szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. Szerdán is derült időre számíthatunk csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Hiszem,